0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: So what's not supposed to be about baby? Get free of the vibe and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: 99 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség, nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: Most is a Best FM-et hallgatod.

0: Egyből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: fiatalok, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láb.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai. Pótlóbusz jár majd Görögszállás és Tiszalök között. Válogatott meccset játszanak Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola. Általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói jelentkezhetnek szeptember 30-áig. A diákoknak három fős csapatokban kell megoldaniuk a feladatokat. Olyan tanulókat várnak, akiket érdekel a mezőgazdaság, az állatok, a növények világa. A versenyen lesznek játékos kvízkérdések a gazdálkodásról, állatokkal és növényekkel kapcsolatos feladatok, és a kreativitásukat is megcsillogtathatják a fiatalok fotók, rövid videók, rajzok formájában. A legjobb eredményt elérő csapatokat díjazzák. Részletek és jelentkezés a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Idén is támogatják a generációk együttműködését segítő karácsonyi programokat Nyíregyházán. Csak nem 10 millió forint jut erre a célra a város szociális és egészségügyi alapjából. Mások mellett rászoruló és hátrányos helyzetűek karácsonyi megajándékozására, ünnepségek, műsorok és ételosztások szervezésére, valamint generációkat összekapcsoló karácsonyi rendezvényekre kértek támogatást a pályázók, itt a nyíregyháza.hu. Újabb vasútvonalon kezd karbantartásba a MÁV, éjjel dolgoznak majd a Görögszállás Tiszalök vonalon. Október 5-e és 8-a között ezért a két település között több esti és hajnali vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A pótlóbuszok Görögszálláson csatlakoznak a Nyíregyháza Szerencsvonalon közlekedő személyvonatokhoz. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Tiszalökről 27 perccel korábban indulnak Görögszállás felé, valamint 27 perccel később érkeznek Tiszalökre. A pótlóbuszok megállóinak listája és minden további részlet elérhető a MÁV csoport honlapján. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. A csapat október 15-én csütörtökön Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoport harmadik tagja Örményország. A csoport győztesek és a négy legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra, írta meg a nyíregyháza.hu. Zavartalanul napos idővel indul a hét, a csúcshőmérséklet Nyíregyházán eléri a 23 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél gyenge marad. A folytatásban kedden is marad a kellemes kora őszi meleg 23 fokos értékekkel. Szerdán és csütörtökön viszont egy átvonuló felhősáv nyomán pár fokot talán csökken a hőmérséklet, de eső továbbra sem várható. Jövő héten már kevesebbet süthet a nap, de lehűlést csak lassacskán tapasztalunk majd. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen

neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
2: Ez a 103.9

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Újabb parkolók válnak fizetőssé Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola. Általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói jelentkezhetnek szeptember 30-áig. A diákoknak három fős csapatokban kell megoldaniuk a feladatokat. Olyan tanulókat várnak, akiket érdekel a mezőgazdaság, az állatok, a növények világa. A versenyen lesznek játékos kvíz kérdések a gazdálkodásról, állatokkal és növényekkel kapcsolatos feladatok, és a kreativitásukat is megcsillogtathatják a fiatalok fotók, rövid videók, rajzok formájában. A legjobb eredményt elérő csapatokat díjazzák. Részletek és jelentkezés a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Családbarát kórházi osztály címet kapott több megyei kórházi osztály. Országszerte 18 szervezeti egység nyerte el idén az elismerést. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi József András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály. De az elismerést a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járó beteg szakellátása is kiérdemelte. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség azokat az egészségügyi intézményeket és kórházi osztályokat ismerte el, amelyek példaértékűen képviselik a családbarát és emberközpontú szemléletet. A Családbarát Kórház díjat idén a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ kapta, olvasható az alapítvány honlapján. 5 magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical magánklinika is. Ünnepélyes keretek között adták át az okleveleket a sikeres mestervizsgát tett szakembereknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Asztalos, autószerelő, ács, burkoló, fodrász, kézápoló és körömkozmetikus, valamint speciális lábápoló szakemberek összesen 63-an vehették át az elismerést, amelyek a magas szintű szakmai tudást és felkészültséget tanúsítják, írja honlapján az iparkamara. A mesterlevél átadón elhangzott, a mestercím a magas szintű szakmai tudás, a szakma iránti elkötelezettség és a vállalkozói felkészültség elismerése is. Idén is támogatják a generációk együttműködését segítő karácsonyi programokat Nyíregyházán, csak nem 10 millió forint jut erre a célra a város szociális és egészségügyi alapjából. A megadott határidőig 76 civil szervezettől érkezett pályázat, 6 szervezet azonban időközben visszavonta kérelmét. Mások mellett rászoruló és hátrányos helyzetűek karácsonyi megajándékozására, ünnepségek, műsorok és ételosztások szervezésére, valamint generációkat összekapcsoló karácsonyi rendezvényekre kértek támogatást a pályázók itt a nyiregyháza.hu. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Október első hétvégéjén országszerte várják programok a madárbarátokat, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben is. Madár megfigyelésen vehetnek részt az érdeklődők október 3-án a Tiszavasvári Fehérsziknél, vagy a Cégény Dányádi Park természetvédelmi területen. Utóbbi helyszínen játékos feladatokkal is készülnek a szervezők. A Tiszalőki Arborétumban kétnapos lesz a program, október 3-án és 4-én is várják az érdeklődőket madár megfigyeléssel, madárgyűrűzéssel. Október 4-én pedig a nyíregyházi Szelkótónál tartanak túrával egybekötött madár megfigyelést. Az esemény sorozat lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt verseny is az európai államok között. A helyszínek, a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik az országokat, írja honlapján a Madártani Egyesület. Itt érhető el minden információ is a programokkal kapcsolatban. Újabb vasútvonalon kezd karbantartásba a MÁV, éjjel dolgoznak majd a Görögszállás Tiszalök vonalon. Október 5-e és 8-a között ezért a két település között több esti és hajnali vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A pótlóbuszok Görögszálláson csatlakoznak a Nyíregyháza Szerencs vonalon közlekedő személyvonatokhoz. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Tiszalökről 27 perccel korábban indulnak Görögszállás felé, valamint 27 perccel később érkeznek Tiszalökre. A pótlóbuszok megállóinak listája és minden további részlet elérhető a MÁV csoport honlapján. Újabb parkolók válnak fizetőssé Nyíregyházán, mások mellett erről is döntöttek a képviselők a legutóbbi közgyűlésen. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, hogy két ütemben kerülnek új szakaszok a fizetős parkolási rendszerbe. október 1-től az Ószőlő utca, Dózsa-György utca, Sarkantyú utca közötti szakaszán, valamint a Szántó-Kovács János utca 2-18-től a Kert utca 2-22 számig is fizetni kell a parkolásért. Jövő áprilistól a Vörösmarty utca Vörösmarty köz, a Vörösmarty tér, a Tűzoltó utca, Szabolcs utca Vörösmarty tér Színház utca közötti része, a Toldi utca Széchenyi és Malom utca közötti szakasza, valamint a Színház utca, Szabolcs Vasgyár és Malom utca közötti szakasza válik díjkötelessé. A biztonság hete kapcsán tartottak fokozott ellenőrzést. A biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak használatát ellenőrizték a rendőrök a Roadpol akció keretében. A Szabolcs-Szatmár-Beregi adatokról Szűcs István rendőralezredes, a megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály vezetője beszélt rádiónknak.
2: Vármegyénkben összesen 5231 járművezetőt ellenőriztek. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 978 emberre szemben intézkedtek. 38 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül pedig 5-en közlekedtek bukósisak nélkül. Az ellenőrzés kapcsán pozitívum, hogy annak időszakában 18%-kal kevesebb közlekedési baleset történt, mint az azt megelőző 7 napon. Passzív biztonsági eszközök, a biztonság és a gyermekülés használata alapvetően meghatározhatják a balesetek kimenetelét. Éppen ezért hívom fel valamennyi járműben közlekedő és utazó személy figyelmét a biztonsági használatára, annak fontosságára.
1: Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. A csapat október 15-én csütörtökön Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoport harmadik tagja Örményország. A csoport győztesek és a 4 legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra, írta meg a nyíregyháza.hu. Ma kezdődik az Erdők hete. A programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
3: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat. Az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: Kezdődik a Senior Akadémia őszi évada, ez már a 15. szemeszter. A Semmelweis Egyetem ingyenes online előadás sorozata október 5-e és december 14-e között minden héten új témával jelentkezik, mondta rádiónknak Nagy Zoltán professzor emeritus, a program szakmai vezetője.
4: A mesterséges intelligencia központi kérdésé válik korunkban. Két előadás is ebben a témakörben hangzik el. Szó lesz a gyomorfekkélyről, hiszen évtizedekkel ezelőtt a gyomorfekkély egy nagyon gyakori betegség volt, ma már egészen más a szemlélet. Beszélünk az elhízásról. Érdekes előadás lesz a nagyszülő-unoka kapcsolat. Szó lesz a bölcsességfogról. Az utolsó előadások a fél évben pedig emlékezés problémákkal és tágabb körbe az Alzheimer betegséggel fog foglalkozni.
1: A Senior Akadémia ingyenes, de egyszeri regisztrációhoz kötött. Zavartalanul napos idővel indul a hét, a csúcshőmérséklet Nyíregyházán eléri a 23 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél gyenge marad. A folytatásban kedden is marad a kellemes kora őszi meleg 23 fokos értékekkel, szerdán és csütörtökön viszont egy átvonuló felhősáv nyomán pár fokot talán csökken a hőmérséklet, de eső továbbra sem várható. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

Jó reggelt, jó reggelt, szép hétfő reggelt mindenkinek. Na megint itt vagyunk, szeptember 28 hétfő. Hát a hétvége pedig nos, elment. Rövid volt, mint mindig. Péntek este azt mondtuk, hogy na végre van 2,5 napunk. Szombaton még azt hittük, hogy rengeteg időnk van. Tegnap este pedig egyszer csak ott álltunk a konyhában, és azt mondtuk, hogy jó, akkor holnap megint hétfő. Na most akkor itt vagyunk. Egy új kezdet. Megint csak sok-sok lehetőség áll előttünk. Remélhetőleg ki is tudjuk majd ezeket használni. Ráadásul ezen a héten már elbúcsúzunk a szeptemberi hónaptól. Viszont köszöntjük a Venceleket és a Salamonokat, a születésnaposok között pedig itt van Benny King, többek között neki köszönhetjük a Stand By Me című dalt, Jennifer Rush énekesnő, Mika Häkkinen, Forma 1-es autóversenyző, Hilary Duff, és amennyiben már Forma 1, akkor képzeljék el, a mai napon szeptember 28-án rendezték meg Szingapurban a Forma 1 történetének első villanyfényes éjszakai futamát. Ez akkoriban hatalmas látványosság volt, a versenyzők éjszaka száguldottak a kivilágított városi pályán, mi pedig ma reggel legfeljebb a konyháig száguldunk kávéért. Na meg egy emlékezetes dátum a mai 1994-ből, amikor is a Magyar Ipari Tárca megtiltja a fűszer paprika kereskedelmi árusítását paprika hamisítás miatt. Ez volt az, amikor olmozott paprikákat árusítottak. Jó lesz a hét időjárása. Mindjárt jönnek a részletek. Ez a Best reggeli, Simon Norbert vagyok. Szuper hetet!

0: Eddig csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

csupa jó hírrel tudok szolgálni az időjárást illetően. Ma az ország nagy részén száraz, napos időnk lesz, csapadék sehol nem várható, mondjuk az azért az jöhetne, de nem lesz. Még csak felhők sem lesznek felettünk, a szél pedig mérsékelt marad, délután pedig Nyíregyházán kellemes 23 fokos idő várható. A héten beköszönt a vénasszonyok nyara, vagy pedig az indián nyár. Reggel még az ember kabátban indul útnak, délutánra viszont már azon gondolkodik, hogy egyáltalán minek vettünk fel pulóvert. Jön az ősz, azon ritka időszaka, amikor még a hétvégi programot is könnyebb szabad térre szervezni, mintsem, hogy a kanapéra, szóval élvezze ki a jó időt ezen a héten, amíg lehet, mert az ősz valószínűleg már a háttérben gyakorolja a na, akkor most tényleg hideg lesz című műsorszámot, de ez egyelőre csak gyakorlat, ezen a héten indián nyár, 20 fok feletti hőmérséklettel és sok-sok napsütéssel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Családbarát elismerést kapott több kórházi osztály. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat, támogatják az egyesületek karácsonyi programjait. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Családbarát kórházi osztály címet kapott több megyei kórházi osztály. Országszerte 18 szervezeti egység nyerte el idén az elismerést. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály. De az elismerést a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járóbetegszakellátása is kiérdemelte. A Családbarát Kórház díjat idén a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ kapta, olvasható az alapítvány honlapján. 5 magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical magánklinika is. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Október első hétvégéjén országszerte várják programok a madárbarátokat, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben is. Madár megfigyelésen vehetnek részt az érdeklődők október 3-án a Tiszavasvári Fehérsziknél, vagy a Cégény Dányádi Park természetvédelmi területen. Utóbbi helyszínen játékos feladatokkal is készülnek a szervezők. A Tiszalőki Arborétumban 2 napos lesz a program, október 3-án és 4-én is várják az érdeklődőket madár megfigyeléssel, madárgyűrűzéssel. Október 4-én pedig a nyíregyházi Szelkótónál tartanak túrával egybekötött madár megfigyelést. Az esemény sorozat lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt verseny is az európai államok között. A helyszínek, a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik az országokat, írja honlapján a Madártani Egyesület. Itt érhető el minden információ is a programokkal kapcsolatban. Idén is támogatják a generációk együttműködését segítő karácsonyi programokat Nyíregyházán. Csaknem 10 millió forint jut erre a célra a város szociális és egészségügyi alapjából. Mások mellett rászoruló és hátrányos helyzetűek karácsonyi megajándékozására, ünnepségek, műsorok és ételosztások szervezésére, valamint generációkat összekapcsoló karácsonyi rendezvényekre kértek támogatást a pályázók, írta a nyíregyháza.hu. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Zavartalanul napos idővel indul a hét, a csúcshőmérséklet Nyíregyházán eléri a 23 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél gyenge marad. A folytatásban kedden is marad a kellemes kora őszi meleg 23 fokos értékekkel, szerdán és csütörtökön viszont egy átvonuló felhősáv nyomán pár fokot talán csökken a hőmérséklet, de eső továbbra sem várható. Jövő héten már kevesebbet süthet a nap, de lehűlést csak lassacskán tapasztalunk majd. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

mire figyeljünk a közlekedésben. Már is mondom, például a Színház utca 32-nél felbontották a parkolót, legyenek itt figyelmesek, és tartanak továbbra is a jól megszokott helyszínen a Vasvári Pár utcán a körforgalom kiépítési munkálatok. Még mindig jelzőlámpás forgalomirányítás van, váltakozó irányban mehetünk ezen a szakaszon. A város több pontján közműfedél helyreállításán is dolgoznak, ilyen például a Bocskai, a Szarvas, vagy pedig a Vörösmarty utcák. Erős áramú hálózat cseréjét és bővítését végzik az Egyház utcában, valamint a Legyező utcán is több helyen útszűkület lassítja a haladást, és hogyha megyünk egy picit messzebb, akkor a 36-os főúton Nyíregyháza külterületén csatornáznak, a 47-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 38-as és a 338-as főútra terelik. Jó hétkezdés, balesetmenteset!

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.

Jó reggelt, szeptember 28-ára ébredtünk, kezdjük a hetet, hétfő van, és ma van az Információ Szabadság Nemzetközi Napja. Ennek a napnak az a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a nyilvános információhoz való hozzáféréshez és az átláthatóság fontosságára. Ez pedig nálunk egy rádióműsorban különleges, érdekes téma, hiszen mi minden reggel azért vagyunk itt, hogy információt adjunk, mi történik, mi történt, mire számíthatunk, milyen lesz az időjárás, közlekedés, milyen programok lesznek, stb. Stb. Ezekhez az információkhoz önök is csatlakozhatnak információkkal. bestfmnyiregyháza.hu, írjanak üzenőfalunkra. Szeptember 28-a pedig egy másik fontos világnap is. A veszettség elleni világnap van ma. Ha van kutyánk, cicánk, vagy pedig bármilyen háziállatunk, akkor az állatorvosi ellenőrzés és a szükséges oltások nem puszta formalitások, hanem maga a gondoskodás. Ezen a hétfőn a bencelek és a saramonok ünnepik a névnapjukat, és ezen a héten beköszönt az indián nyár, folyamatosan 20 fok feletti értékekkel, sok napsütéssel, ma például 23 fok lesz Nyíregyházán.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a radioreklamnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Radioreklamnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mesterleveleket adtak át a kamarában. Razziázott a rendőrség, megvannak az adatok. Újabb parkolók válnak fizetőssé Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ünnepélyes keretek között adták át az okleveleket a sikeres mestervizsgát tett szakembereknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Asztalos, autószerelő, ács, burkoló, fodrász, kézápoló és körömkozmetikus, valamint speciális lábápoló szakemberek összesen 63-an vehették át az elismerést, amelyek a magas szintű szakmai tudást és felkészültséget tanúsítják, írja honlapján az iparkamara. A mesterlevél átadón elhangzott, a mestercím a magas szintű szakmai tudás, a szakma iránti elkötelezettség és a vállalkozói felkészültség elismerése is. A biztonság hete kapcsán tartottak fokozott ellenőrzést. A biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak használatát ellenőrizték a rendőrök a Roadpol akció keretében. A Szabolcs-Szatmár-Beregi adatokról Szűcs István rendőralezredes, a megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály vezetője beszélt rádiónknak.
3: Vármegyénkben összesen 5231 járművezetőt ellenőriztek. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 978 emberre szemben intézkedtek. 38 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül pedig 5-en közlekedtek bukósisak nélkül. Az ellenőrzés kapcsán pozitívum, hogy annak időszakában 18%-a kevesebb közlekedési baleset történt, mint az azt megelőző 7 napon. Passzív biztonsági eszközök, a biztonsági és a gyermekülés használata alapvetően meghatározhatják a balesetek kimenetelét. Éppen ezért hívom fel valamennyi járműben közlekedő és utazó személy figyelmét a biztonsági használatára, annak fontosságára.
2: Újabb parkolók válnak fizetőssé Nyíregyházán, mások mellett erről is döntöttek a képviselők a legutóbbi közgyűlésen. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, hogy két ütemben kerülnek új szakaszok a fizetős parkolási rendszerbe. Október 1-től az Ószőlő utca, Dózsa-György utca, Sarkantyú utca közötti szakaszán, valamint a Szántó-Kovács János utca 2-18-től a Kert utca 2-22 számig is fizetni kell a parkolásért. Végül néhány szó az időjárásról. Zavartalanul napos idővel indul a hét, a csúcshőmérséklet Nyíregyházán eléri a 23 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél gyenge marad. A folytatásban kedden is marad a kellemes kora őszi meleg 23 fokos értékekkel, szerdán és csütörtökön viszont egy átvonuló felhősáv nyomán pár fokot talán csökken a hőmérséklet, de eső továbbra sem várható. Jövő héten már kevesebbet süthet a nap, de lehűlést csak lassacskán tapasztalunk majd. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Szinte elképzelhetetlen egy hétindítás hétfőn horoszkóp nélkül, úgyhogy akkor csapjunk is bele. Mi legyen ma a rejtett aduászod? Erről szól a téma. A kosoknak például a jó időzítés. Ma nem az lesz a lényeg, hogy milyen gyorsan lépsz, hanem hogy mikor. Bikák, a kifinomult ízlésed. Egy választásnál ma pontosan ráérzel arra, hogy mi az, ami igazán passzol hozzád. Jönnek az ikrek, itt pedig a megfelelő kérdés lesz majd az aduász. Ma nem feltétlenül a válasz lesz a legerősebb eszközöd, de egy jól feltett kérdéssel olyan információkhoz juthatsz, amelyek teljesen új utakat nyitnak majd meg. Rákok, a bátorságot kipróbálni valami újat. Ma egy apró kíváncsiságot könnyen cselekvéssé válhatsz, van, ne várd meg, amíg minden körülmény tökéletes lesz. Oroszlánok, a nagy vonalúságot. Egy helyzetben ma te lehetsz az, aki elegánsan elengedi a saját igazát. Szüzek, a rövidítés. Ma megtalálhatod, hogy hogyan lehet valamit fele annyi lépésből is megoldani, mint eddig. Mérlegek, az aduásza a jókor kimondott nem, ugyanis egy kedves, de egyértelmű válasz ma sok energiát spórolhat meg neked, szóval ne félj használni és kimondani a nemet. Skorpiók, a megérzés helyett a kíváncsiság. Ma ne akarj rögtön következtetést levonni valakiről, vagy egy helyzetről, kérdezz inkább. Nyilasok, a spontaneitás. Egy hirtelen ötlet ma könnyen jobb programot hozhat, mint amit eredetileg mára terveztél. Bakók, nárad pedig a humor. Egy komoly helyzetet ma egyetlen egy könnyed megjegyzéssel fel is tudsz oldani. Vízöntők, a szokatlan megoldások lesznek fókuszban. Ami másnak elsőre furcsának tűnik, nárad nagyon is fog működni. És a halak, a határozott választás. Ma meglepően könnyen eldöntött, hogy mit szeretnél. Ne kér hozzá még három külső véleményt, hanem dönts egymagad és minél hamarabb. Szuper hetet, ez a Best reggel, a Best FM-en, én Simon Norbert vagyok. Szeptember 28-án, szeptember utolsó hetét kezdjük el. A szerepem.

Jó reggelt, csak a késés ellen azért mindenképpen nézzünk rá az órára, és 7 óra 18 percet mutat a Wecker. Indul a hétfő, szeptember 28-a van, ez pedig a Best FM és a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok. Ezen a héten elbúcsúzunk a szeptemberi hónaptól, szerintem szerettük. De hogyha azt gondolnánk, hogy még hidegebb lesz, mert már jön az október, akkor jön a meglepetés. 26 fok várható ma Nyíregyházán, és például volt olyan év 1977-ben, amikor Borsod-Nádasdon mindössze 4,5 fokot mértek, azt is mínuszban. Hát nem megszokás szerint parkoljunk most már a mai naptól, ugye hétvégén tegnap ingyenes volt a parkolás, ma ismét fizetni kell, sőt a parkolási fizető zóna az növekszik, több területen is változik a fizető parkoló övezetek rendszere Nyíregyházán. Az elmúlt időszakban több városrészről is érkeztek amúgy lakossági kérések arra, hogy egyes jelenleg nem fizető területeket vonjanak be a fizető övezetbe. Ezeket megvizsgálták, és a felmérések alapján több új terület bevonását is javasolják az egyes és a kettes parkolási zónában. Két ütemben kerülnek új szakaszok a fizetős parkolási rendszerbe. Az egyik már csütörtöktől érvényes lesz, vagyis október 1-től, ez pedig az Ószőlő utca, Dózsa-György utca, Sarkantyú utca közötti szakasza, valamint a Szántó-Kovács János utca 2-18-tól, a Kert utca 2-22-ig, és áprilistól, nyilván 2027 áprilistól, a Vörösmarty utca, Vörösmarty köz, a Vörösmarty tér, a Tűzoltó utca, Szabolcs utca, Vörösmarty tér, Színház utca közötti rész, a Toldi utca, Széchenyi utca, Malom utca közötti szakasza, valamint a Színház utca, Szabolcs utca, Vasgyár utca, Malom utca közötti szakasza lesz bevonva a fizető övezetekbe. Jó utat mindenkinek, útközben meghallgassuk.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai. Pótlóbusz jár majd Görögszállás és Tiszalök között. Válogatott meccset játszanak Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola. Általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói jelentkezhetnek szeptember 30-áig. A diákoknak három fős csapatokban kell megoldaniuk a feladatokat. Olyan tanulókat várnak, akiket érdekel a mezőgazdaság, az állatok, a növények világa. A versenyen lesznek játékos kvízkérdések a gazdálkodásról, állatokkal és növényekkel kapcsolatos feladatok, és a kreativitásukat is megcsillogtathatják a fiatalok fotók, rövid videók, rajzok formájában. A legjobb eredményt elérő csapatokat díjazzák. Részletek és jelentkezés a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Idén is támogatják a generációk együttműködését segítő karácsonyi programokat Nyíregyházán. Csak nem 10 millió forint jut erre a célra a város szociális és egészségügyi alapjából. Mások mellett rászoruló és hátrányos helyzetűek karácsonyi megajándékozására, ünnepségek, műsorok és ételosztások szervezésére, valamint generációkat összekapcsoló karácsonyi rendezvényekre kértek támogatást a pályázók, írta a nyíregyháza.hu. Újabb vasútvonalon kezd karbantartásba a MÁV, éjjel dolgoznak majd a Görögszállás Tiszalök vonalon. Október 5-e és 8-a között ezért a két település között több esti és hajnali vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A pótlóbuszok Görögszálláson csatlakoznak a Nyíregyháza-Szerencs vonalon közlekedő személyvonatokhoz. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Tiszalökről 27 perccel korábban indulnak Görögszállás felé, valamint 27 perccel később érkeznek Tiszalökre. A pótlóbuszok megállóinak listája és minden további részlet elérhető a MÁV csoport honlapján. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. A csapat október 15-én csütörtökön Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoport harmadik tagja Örményország. A csoport győztesek és a négy legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra, írta meg a nyíregyháza.hu. Zavartalanul napos idővel indul a hét, a csúcshőmérséklet Nyíregyházán eléri a 23 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél gyenge marad. A folytatásban kedden is marad a kellemes kora őszi meleg 23 fokos értékekkel, szerdán és csütörtökön viszont egy átvonuló felhősáv nyomán pár fokot talán csökken a hőmérséklet, de eső továbbra sem várható. Jövő héten már kevesebbet süthet a nap, de lehűlést csak lassacskán tapasztalunk majd. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

Szóval, hogyha azt gondolnánk, hogy jön az október, és most már egyre hidegebb lesz, sőt, hát igazából vacogni fogunk, akkor szó sincsen erről. Hát elképesztő, hogy milyen játékot játszik velünk az időjárás. 26 fok várható ma szikrázó napsütéssel, és nem csak, hogy ma, hanem lényegében egész héten. Csapadék pedig továbbra is zéró, és alig, hanem a szombati nap volt az utolsó olyan nap 2026-ban, amikor 40 Celsius fok feletti hőmérsékletet mértek Európában, ugyanis kereken 41,3 Celsius fok volt szombaton Sevillában, Spanyolországban. Ez nem csak hőmérsékleti rekord, hanem nagy valószínűséggel az utolsó olyan nap is az idejében, amikor 40 fok feletti értékek voltak Európában. Összesen több mint 150 mérőállomáson haladta meg a hőmérséklet a 35 fokot. Elképesztő. Szinte még mindig nyár van, és az idei nyár Magyarországon is tarolt elég keményen. A hőkupola több ízben tört az országra, ugye június végén Széchenyiben az abszolút melegrekord dőlt meg, míg az évszak derekán a rendkívüli asszály, valamint a folyók és a tavak rekord alacsony vízállása okozott komoly nehézséget. Tehát ilyen volt ez a nyár, sőt, így szeptember 28-án azt is kijelenthetjük, hogy ilyen ez a nyár, mert szinte nem akar minket elengedni. Mi viszont engedjük a ritmust a hétfő reggelbe, például ezzel.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, különösen a ki- és bevezető utakon és az oktatási intézmények környékén tapasztalható forgalmi torlódás. A Színház utca 32/A épülettel szemben felbontották a parkolót, figyelmesek legyenek. Tartanak a körforgalom kiépítésével kapcsolatos munkák a Vasvári Pár utcán, jelzőlámpás forgalom irányítás mellett váltakozó irányban lassan halad a forgalom. A város több pontján közműfedél helyreállításán dolgoznak, többek között a Bocskai, Szarvas, Vörösmarty utcákon. Körültekintően vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor...

hétfő reggeli jelszó csak latinosan, legalábbis így vettük be az elmúlt néhány percet, 10 perc múlva pedig már 8 óra, ma este ismét van szurkolási lehetőség, erről nem sokára egy pár szó, viszont előtte azért nézzük meg, hogy a Nemzetek Ligája hogy alakult a hétvégén. A portugál labdarúgó válogatott 2-1-es győzelmet aratott Norvégiában a Nemzetek Ligája 26-os-27-es kiírásának második fordulójában. A norvég dominancia ellenére a dél-európaiak szereztek vezetést, amire ugyan a második félidőben Erling Haaland révén még tudtak válaszolni a hazaiak, de végül 3 ponttal gazdagodott a portugál csapat, és ezzel egy időben a játéknap esti mérkőzésein Írország sima 3-0-ás győzelmet aratott Debrecenben az Izrael elleni diplomáciai feszültségekkel járó találkozón, míg a görög válogatott története során pedig először győzte le Németországot. Hát egyelőre így állunk, ami pedig minket illet, ugye egyelőre egy 1-0-es vereségünk van Ukrajnával szemben, ma este viszont újra meccs, este 3:49-től Észak-Írország, Magyarország. Mérkőzésen szurkolhatunk, holnap meg majd iszunk egy kávéval többet.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Családbarát elismerést kapott több kórházi osztály. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat, támogatják az egyesületek karácsonyi programjait. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Családbarát kórházi osztály címet kapott több megyei kórházi osztály. Országszerte 18 szervezeti egység nyerte el idén az elismerést. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi József András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály. De az elismerést a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járóbetegszakellátása is kiérdemelte. A Családbarát Kórház díjat idén a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ kapta, olvasható az alapítvány honlapján. 5 magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical magánklinika is. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Október első hétvégéjén országszerte várják programok a madárbarátokat, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben is. Madár megfigyelésen vehetnek részt az érdeklődők október 3-án a Tiszavasvári Fehérsziknél, vagy a Cégény Dányádi Park természetvédelmi területen. Utóbbi helyszínen játékos feladatokkal is készülnek a szervezők. A Tiszalőki Arborétumban két napos lesz a program, október 3-án és 4-én is várják az érdeklődőket madár megfigyeléssel, madárgyűrűzéssel. Október 4-én pedig a nyíregyházi Szelkótónál tartanak túrával egybekötött madár megfigyelést. Az esemény sorozat lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt verseny is az európai államok között. A helyszínek, a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik az országokat, írja honlapján a Madártani Egyesület. Itt érhető el minden információ is a programokkal kapcsolatban. Idén is támogatják a generációk együttműködését segítő karácsonyi programokat Nyíregyházán. Csak nem 10 millió forint jut erre a célra a város szociális és egészségügyi alapjából. Mások mellett rászoruló és hátrányos helyzetűek karácsonyi megajándékozására, ünnepségek, műsorok és ételosztások szervezésére, valamint generációkat összekapcsoló karácsonyi rendezvényekre kértek támogatást a pályázók, írta a nyíregyháza.hu. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Zavartalanul napos idővel indul a hét, a csúcshőmérséklet Nyíregyházán eléri a 23 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél gyenge marad. A folytatásban kedden is marad a kellemes kora őszi meleg 23 fokos értékekkel, szerdán és csütörtökön viszont egy átvonuló felhősáv nyomán pár fokot talán csökken a hőmérséklet, de eső továbbra sem várható. Jövő héten már kevesebbet süthet a nap, de lehűlést csak lassacskán tapasztalunk majd. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

4 perccel 8 óra után pedig állati hírekkel megy tovább a Best reggel. Óvatosan a macikkal, mert hogy két nagy testű medvét rögzített a határrendészet hőkamerája. Péntekre virradó éjszaka a Szabolcs megyei Tiszabecs, Uszka és Botpalát között. A tiszabecsi önkormányzat pedig figyelmeztette is a lakosságot. Az állatokat pedig Tiszabecs külterületén az úgynevezett Bajnok résznél, valamint a Tölgyes erdőnél látták. Az állatokat a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette méghozzá mozgás közben, és az önkormányzatos mindenkit arra kér, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek, hogyha az északi határ környékén barangolnak, esetleg túrát szerveznek. Ha pedig találkoznak a medvékkel, ugye ne feledjék az örök szabályt, tilos velük szelfizni, és ne csak azt gondoljuk, hogy az embereknek szánt ételeket lehet visszahívni. Most pontosan egy jutalomfalatot hívott vissza a Nébih, méghozzá élelmiszer moly fertőzés miatt az Ebkex márkájú kutya jutalomfalatokat hívták vissza. A rizslisztes, húsmentes kutya jutalomfalatok tételeiben ugyanis lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszer moly fertőzést észleltek. Nekem nincsen kutyám, de szerintem amúgy is jobban szereti a kutya a húsos jutalomfalatot. Bár ez csak az én elképzelésem. A mai nappal indul szeptember utolsó hete, csütörtökön már október 1-e, ez a Best reggel.

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
0: Ti vagytok a kedvencem. Ez a 103.9 Best FM.

0: Szeptember 28-a van, és a dátumot szinte meghazudtoló időjárásban lesz részünk, nem csak hogy ma, hanem egész héten 26 fok környékén tetőzik a hőmérséklet, sőt, még több is lehet belőle, szikrázó napsütéssel, hát sajnos csapadék nélkül. Október 1-e pedig már csütörtök, és akkor is inkább közelebb leszünk a 30-hoz, mint sem hogy a 15-höz, és fontos dátum az október 1-e, ugyanis érkezik az idősek világnapja, és csütörtökön a Sóstói Múzeumfalu ad otthont az idősek világnapjához kapcsolódó városi rendezvénynek. Idén is egésznapos programmal köszöntik majd a szépkorúakat, különböző kulturális műsorokkal, néprajzi előadásokkal, interaktív kiállításokkal és egészségügyi szűrésekkel. Másnap pedig majd délután 2 órától a kulturális központban nyílik meg az alkotó idősek kiállítása. A rendezvény pedig a nyíregyházi szépkorúak számára látogatható, vagyis az október 1-i, a belépéshez pedig csak személyigazolvány és nyíregyházi lakcímkártya kell. Október 1-én csütörtökön 9 órakor nyitják meg a kaput, és az ünnepi megnyitó pedig majd 10 órakor kezdődik. Ezt követően 10:30-tól pedig a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara és a Vox együttes fog majd a színpadra lépni, 11:30-kor pedig a Tisztálkodás tabuk nélkül hölgyeknek címmel hallhatnak néprajzi előadást az érdeklődők és a kilátogatók, 12:30-tól pedig majd szenior örömtánc kezdődik. A szépkorúak pedig megismerkedhetnek egész nap a régi kismesterségekkel a gyógyszertárban, betekintetnek az egykori iskolai mindennapokba, a Tiszadobi házban pedig a dolgos hétköznapok fognak majd megelevenedni. Ami most is elindult Nyíregyházán, hát a hét első dolgos hétköznapja ugye a hétfő, rövidesen pedig 8:30-kor Polonkai Nóri lesz majd hallható a Csak 10 perc rovatban. A téma, amiről beszélget Szakács Tibivel, az a válaszkész, kötődő nevelés. Szülőknek valószínűleg érdemes lesz majd ezt meghallgatni, na meg majd visszahallgatni ezen a héten is. Csak 10 perc.hu.
1: Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Ma is legyenek köszöntve a rádió hallgatók, Csak 10 perc rovat. Egy rendhagyó adás következik, és remélem, hogy a mai nap folyamán nem fogja kiverni senkinél a biztosítékot, hogy nem egy férfivel vagy egy másik férfivel beszélgetek, hanem egy hölgyel fogok. A telefon túloldalán Polonkai Nóra. Nóri, itt vagy? Köszöntelek, szia!
3: Sziasztok, igen, itt vagyok, hallak.
2: Hát de jó. Gyermeknevelés. Nálunk ma ez van főszerepben, és amiatt beszélgetünk veled, mert amúgy mivel foglalkozol?
3: Nekem van egy egyesületem, ami hordozási szaktanácsadással foglalkozik, és ebből kifolyólag ugye a hordozási szaktanácsadáshoz ugye szorosan kötődik a válaszkész kötődő nevelés is.
2: Ezt még egyszer picit lassabban mondd el nekünk, mert lehet, hogy neked ez egyértelmű ez a fogalom, de sok ember számára viszont nem. Milyen kéz?
3: Válaszkész, vesző, kötődő nevelés.
2: Válaszkész, kötődő nevelés. Mit jelent ez?
3: Hát, hogy nagyon sokszor a társadalom már most összemossa, ugye a liberális nevelésre, ami úgymond a megengedő nevelés, de ugye a válaszkész kötődő nevelés az egy olyan nevelési forma, ami ugye a gyermeknek a tényleges problémájára odafigyelő nevelésnek hívjuk, amikor figyelünk arra, hogy a gyermek mit szeretne, megválaszoljuk azt, amit ő szeretne, de ez ugye nem párhuzamosan egyenértékű azzal a fajta nevelési formával, ami most sajnos egyre elterjedtebb, hogy ez a megengedő nevelés, amikor mindent ráhagyunk a gyerekre, és mindent megengedünk neki. A kettő között nagyon nagy különbség van.
2: Miért teszünk ilyet? Miért hagyunk rá mindent?
3: Igazából én azt látom mostanában, hogy ugye elindult az a fajta valamilyen szinten felszabadulása ennek a nevelési formának, hogy az emberek nem, ugye ez a bántalmazás régen, ami nagyon jellemző volt, ugye, hogy a gyerek az nagyon erőteljesen volt fogva, és ugye nagyon kemény szabályok között élt. Ezt ugye most már teljesen elveti a társadalom, egyáltalán nem megengedő a gyermek bántalmazás, semmilyen formában nem megengedő.
2: Bocsát, nálatok se.
3: Egyáltalán semmilyen formában nem megengedő, nem megengedett, viszont attól függetlenül a gyermeknek valamilyen szinten szabályrendszerre és keretekre van szüksége. Ez nem azt jelenti, hogy a szabályokat erővel és agresszivitással kell betartatni, hanem azt jelenti, hogy a gyermeknek meg kell húzni azokat a határokat, amiket nem léphet át. Ha ezeket a határokat nem húzzuk meg, mi azt látjuk a saját egyesületen belül is a tapasztalatok alapján, hogy ezeket a szabályokat nem húzzuk meg, akkor azok a gyermekek, akik nem a megfelelő szabályrendszer szerint élnek, azoknál léphet föl egyfajta agresszivitás is akár, hiszen ugye saját maga bizonytalanságát nem tudja másképp levezetni, mint az, hogy agresszívé válik. Ez a gyermek, akinél egyértelműen viselkedésbeli probléma van, akár egy ilyen nyaralás alkalmával azt látjuk, hogy a gyermeknek dürohamai vannak, vagy bármilyen jellegű dolgok, amik ugye semmilyen egészségügyi okot nem indokolnak, akkor ott ugye fennállhat annak az esélye, hogy igazából a gyerek nem keretrendszerint ért, tehát nem keretek között, tehát nincsenek megszabva azok a határok, amiket be kéne tartani. Vagy esetleg azt látjuk, hogy az édesanyjával, édesapjával rettenetesen tiszteletlen, odacsap, odaüt, hozzádobja a dolgokat. Ott ezért felmerülhet annak a lehetősége, hogy olyan fajta nevelési formával állunk szemben, ahol az édesanyja kvázi fél a gyerektől, mert fél neki nemet mondani, és itt ezáltal jön a gyereknél egyfajta uralkodási ösztön, hogy akkor ő tulajdonképpen a falka vezér. De ez is egy nagyon átfedéses, nagyon sok minden van, ami egyébként összefügg ebben a témában. De én úgy gondolom, hogy ennek a témának és ugye ezzel kapcsolatban azért hívtam fel a figyelmet, hogy ugye nem ez a kétfajta nevelési módszer van, hogy vagy ütöm a gyereket, vagy mindent megengedek neki. Tehát, hogy nem ez a kettő van. Van igenis átmenet, akár a válaszkész kötődő nevelés, ahol ugye a gyermeket partnernek tekintem, igenis elmondom neki a dolgokat, igenis tájékoztatom, és igenis engedélyt kérek akár arra is, hogy egy pelenkázás alkalmával tisztába tegyem. Természetesen nem várom el egy 3 hónapos gyermektől, hogy azt mondja nekem, hogy persze anya, tisztába rakhatlak, de valamilyen szinten tartom az ő határait, és elmondom azt neki, hogy mi fog vele történni. És nem csak kvázi vagy az én akaratom érvényesül, vagy a tied, hanem igenis van egy átmenet, ahol vannak szükségletek, vannak határok, és vannak keretrendszerek, amiben élhet a gyermek.
2: Aha. Hogy zajlik egy konfliktus helyzet, és ennek a megoldása mondjuk egy mindent megengedő családban, meg hogyan zajlik mondjuk történetesen a válaszkész nevelési helyzetben?
3: Hát a mindent megengedőnél nekem az a tapasztalatom, hogy a mindent megengedő családokban úgy zajlik, hogy a gyermek bármilyen igénye felmerül, bármilyen konfliktus van, akkor azt vagy tárgyi eszközökkel próbálják ugye orvosolni, vagy ugye valamilyen formában a gyermeknek az akarata érvényesül, és onnantól fogva nincsen kvázi tisztelet a szülők felé, hogy már pedig anya azt mondta, hogy nem lehet, akkor azt nem lehet. Hanem ott mindig megtalálja valahol a gyermek azt a kibúvót, ami miatt ugye a szülőnek valamilyen szinten bele kell hajtani a fejét az akaratába a gyereknek, és innentől fogva tényleg átveszi az irányítást a gyermek. Egy válaszkész kötődő nevelésnél felismerjük ugye az igényt arról, hogy a gyermek mit szeretne. Ez is egy nagyon-nagyon nehéz, mert ugye szó szerint rá kell hangolódni, és ugye szó szerint látni kell azt, hogy mondjuk egy-egy hiszti mögött, vagy egy-egy toporzékolás, vagy egy-egy komoly konfliktus mögött nem biztos, hogy ez éppen a kiváltó ok, az, hogy mondjuk nem kapta meg a nyalókát, az az oka annak, hogy ő most hisztizik, hanem lehet a háttérben az, hogy akár éhes, akár álmos, akár bármilyen olyan jellegű probléma, amit igenis föl kell tudni valamilyen módon ismerni, és azt kell első körben megoldani, és hogyha megvan az ok, akkor az esetek nagy részében csillapodik a hiszti, ha viszont nem csillapodik a hiszti, akkor meg ott a gyermeknek valamilyen formában a keretet megszabva el kell mondani, hogy van egy pont, ami tovább nem megyünk el. És akkor onnantól fogva természetesen a gyermeket nem hagyjuk magára, mert egy ilyen labilis helyzetben, amikor egy hiszti van, vagy egy bármilyen dükitörése van a gyermeknek, ő ott pont arra vágyik, hogy ugye megértésre van szüksége, ugyanúgy, mint nekünk felnőtteknek, ténylegesen megértésre van szükségünk, de ezt egyébként nagyon nehéz azt a pontot eltalálni, amikor a gyerek erre nyitott, hogy mi oda menjünk, és azt mondjuk neki, hogy figyelj, itt vagyok, tudom, hogy most neked a világvége állapotod van, és tudomásul veszem, viszont én ezt nem tudom tovább nézni, én erre nem vagyok kíváncsi, mert ez a hiszti, vagy ez a kiborulás engem is kiborít, úgyhogy itt vagyok, itt ülök melletted, ha befejezted, gyere, és akkor megbeszéljük.
2: Aha.
3: És általában ez működni szokott.
2: Értem. Mert ugye pont az lett volna a kérdés, meg most hallgatókat látok kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy oké, rendben, de hát egy dühöngő, hisztiző, kiabáló, síró, rívó gyerekkel, akivel nem lehet kommunikálni, az a most pont hogy lehet, de hát akkor elmondtad ennek a technikáját.
3: Nekem a gyermekemnél nagyon sokszor olvastam azt, hogy ilyenkor meg kell ölelni a gyereket, oda kell menni hozzá, és meg kell ölelni a gyereket. Na az én gyermekemnél, amikor ennél a pont ennél a tomboló fázisban van, és nekem két típusú, mind a két típus jutott a gyermekeimnél, az egyik gyermekem egy ilyen nagyon könnyen kezelhető, és tényleg szépen végigvihető, akár bármelyik elterelési technikával, szépen átívelhető, kompromisszumkész, rettenetesen kompromisszumkész a nagy. Azt tudom neki mondani, hogy figyelj csak, most nem, de holnap igen. Mit szólsz ehhez? És az esetek 80%-ában azt mondja, hogy oké, anya, próbáljuk meg, vagy rendben van, anya, én ezt elfogadom kompromisszumnak. Na, a kicsi nem ilyen.
2: A kicsi azt mondja, falig. 3000.
3: A kicsi falig megy. Ő az utolsó utáni pillanatig köti az ebetakaróhoz, ha kell, toporzékol, ha kell, belerúg a falba. Tehát ő teljes mértékben a saját önön ösztöneit helyezi előtérben, a saját szükséglete mindennél erősebb, és semmilyen kompromisszumkészség nincsen benne. Mégis azt mondom, hogy a kicsivel is lehet olyan formába bírni, hogy azt mondom neki, hogy nem, most nem megyünk hintázni ki 11:30-kor délben, mert te is hőgutát kapsz, meg én is hőgutát kapom, meg 40 fok van kint, és nem vagyok hajlandó, és a földön fetrengős hiszti jön, már pedig ő hintázni akar, már pedig ő most akar kimenni, és olyankor szoktam neki azt mondani, hogy figyelj, én ide leülök melléd, itt te poroghatsz, mint a büdös bogár a hátán, ha végeztél, gyere ide, és megmondom, hogy mit ajánlok azért, hogyha, mert most nem megyünk ki. Tehát most biztos, hogy nem megyünk ki.
2: Értem.
3: És akkor általában ez beszokott jönni, általában 10-15 percig fetreng, görjünk, és utána oda jön, belemászik az önembe, és azt mondja, hogy anya, befejeztem, hallgatlak.
2: Hát,
3: de ez nagyon nehéz, tehát hogy ez annyira könnyűnek tűnik elmondva, de ez egy piszok nehéz megtalálni azt a fajta belső türelmet, ha lehet ezt mondani, és nekem se jön mindig össze. Nekem édesanyaként is van olyan, hogy egyszerűen nem tudok a válaszkész kötődő nevelésnek az elvei szerint haladni, hanem egyszerűen vagy kitörök, mint a vulkán, és már pedig most nem tudok ezzel mit kezdeni, vagy tényleg ott vagyok, hogy benne hagyom a konfliktusba a gyereket, mert valahol előjön az én szükségletem, hogy amikor az én idegrendszerem se bírja azt a fajta folyamatos megterhelés, trenírozást, amit egy ilyen szinten kiskorban is önállósodni vágyó, de még nem tudok önálló lenni gyermeknek az érzelmi hullámvasútjára. Nem mindig tudok én is fölülni, és higgadtan kezelni a helyzetet.
2: Jó volt hallgatni téged, letelt az időnk, de azért még azt meg kell kérdezni, hogy hogyan lehet egy anyának tök nyugodtnak maradni akkor, amikor amúgy meg belülről szétpattan, szétfeszül, de amúgy nem teheti ezt, hiszen hogyha a gyerek ezt látja, akkor elérte a célját.
3: Hát ezt még én is tanulom, megmondom neked őszintén. Így két gyermeknél is én is azt mondom, hogy tanulom. Én igazából azt próbálom meg mindig ilyenkor mantrázni magamba, hogy neki most valami problémája van, és csak én segíthetek rajta. Mert én vagyok az anyja. Csak én tudom őt megérteni. Mindenki nem kérhetem meg az óvónőt.
2: Igen.
3: Így van. Hát nem kérhetem meg az óvónőt, meg az én édesanyámat, vagy bárki mást, hiszen én vagyok az. Én vagyok az édesanyja. Nekem kell tudnom megérteni, hogy mi zajlik a kis csöp fejében. Ami igen. Egyébként piszok nehéz.
2: Mire mit mondanak az apák ilyenkor, hogy a gyereknek az anyja mellett a helye?
3: Vagy az, hogy amikor hisztizik, akkor azt szoktam igen. Kapni, hogy a te gyereket.
2: A te gyereket. Igen, pontosan. Nóri, jó volt veled beszélgetni, élveztem. Nagyon szépen köszönjük. Már ennyi, tartsanak már velünk legközelebb is, mert érdekes témák vannak ebből a műsorban. Polonkai Nórával beszélgettem. Csodaszép napot kívánok neked, Nóri, és köszönjük még egyszer. Szia!
3: Én is nagyon szépen köszönöm. Csodaszép napot kívánok én is a hallgatóknak.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, különösen a ki- és bevezető utakon, és az oktatási intézmények környékén tapasztalható forgalmi torlódás. A Színház utca 32/A épülettel szemben felbontották a parkolót, figyelmesek legyenek. Tartanak a körforgalom kiépítésével kapcsolatos munkák a Vasvári Pár utcán, jelzőlámpás forgalom irányítás mellett váltakozó irányban lassan halad a forgalom. A város több pontján közműfedél helyreállításán dolgoznak, többek között a Bocskai, Szarvas, Vörösmarty utcákon. Körültekintően vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Mindenből a legjavát adjuk.

Rövidesen 9 óra, mindjárt jönnek a frissek a Best reggelben. Na, hogy ébredtünk? Milyen ez a hétfő? A hétfőben amúgy benne van, hogy az ember néha idősebbnek érzi magát, mint amennyi. Van egy nagyon egyszerű teszt, amivel ki lehet ezt deríteni, hogy hogy is állunk állóképesség alapján. Ez az egyperces lépcsőteszt. Van egy kardiológus, aki azt mondja, hogy nagyon egyszerűen ezt meg tudjuk állapítani saját magunkról, hogy mennyire is vagyunk jó formában. Ahhoz, hogy teszteljük magunkat, nincs is különleges felszerelésre szükség. Mindössze egy lépcsősorra és egyetlen egy percre. A feladat is nagyon egyszerű. Egy percen keresztül egyenletes tempóban kell fellelépkedni a lépcsőn, ez alatt pedig körülbelül 60-80 lépcsőfokot kell megtenni, és amint letelt az egy perc, megmérjük a pulzusunkat. A kardiológus szerint elsősorban azt kell figyelni, hogy milyen gyorsan áll helyre a pulzus. Ideális esetben legalább 20 ütéssel csökken a pulzusunk az első percben. Hogyha ez így van, akkor teljesen megveregethetjük a várunkat. Ha gyorsan visszaesik a pulzus, az annak a jele, hogy a szív jól alkalmazkodik a terheléshez. Viszont, hogyha sokáig magas marad még a pulzus, és csak lassan csökken, az arra utalhat, hogy az állóképességünkön azért van még mit fejleszteni. Hát ez az egyperces lépcsőteszt. Ha a lelke ráviszi, és van annyi energia egy hétfő reggel, akkor simán ki lehet próbálni. További nyíregyházi hírek jönnek 9 órakor is, mivel új hét indult, ezért új programok is lesznek a városban. Meg is nézzük a következő egy órában, hogy mik ezek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mesterleveleket adtak át a kamarában, razziázott a rendőrség, megvannak az adatok, újabb parkolók válnak fizetőssé Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ünnepélyes keretek között adták át az okleveleket a sikeres mestervizsgát tett szakembereknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Asztalos, autószerelő, ács, burkoló, fodrász, kézápoló és körömkozmetikus, valamint speciális lábápoló szakemberek, összesen 63-an vehették át az elismerést, amelyek a magas szintű szakmai tudást és felkészültséget tanúsítják, írja honlapján az iparkamara. A mesterlevél átadón elhangzott, a mestercím a magas szintű szakmai tudás, a szakma iránti elkötelezettség és a vállalkozói felkészültség elismerése is. A biztonság hete kapcsán tartottak fokozott ellenőrzést. A biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak használatát ellenőrizték a rendőrök a Roadpol akció keretében. A Szabolcs-Szatmár-Beregi adatokról Szűcs István rendőralezredes, a megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály vezetője beszélt rádiónknak.
3: Vármegyénkben összesen 5231 járművezetőt ellenőriztek. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 978 emberre szemben intézkedtek. 38 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül pedig 5-en közlekedtek bukósisak nélkül. Az ellenőrzés kapcsán pozitívum, hogy annak időszakában 18%-kal kevesebb közlekedési baleset történt, mint az azt megelőző 7 napon. Passzív biztonsági eszközök, a biztonsági és a gyermekülés használata alapvetően meghatározhatják a balesetek kimenetelét. Éppen ezért hívom fel valamennyi járműben közlekedő és utazó személy figyelmét a biztonsági használatára, annak fontosságára.
2: Újabb parkolók válnak fizetőssé Nyíregyházán, mások mellett erről is döntöttek a képviselők a legutóbbi közgyűlésen. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, hogy két ütemben kerülnek új szakaszok a fizetős parkolási rendszerbe. Október 1-től az Ószőlő utca, Dózsa-György utca, Sarkantyú utca közötti szakaszán, valamint a Szántó-Kovács János utca 2-18-től a Kert utca 2-22 számig is fizetni kell a parkolásért. Végül néhány szó az időjárásról. Zavartalanul napos idővel indul a hét, a csúcshőmérséklet Nyíregyházán eléri a 23 fokot, csapadéktól sehol sem kell tartani, a szél gyenge marad. A folytatásban kedden is marad a kellemes kora őszi meleg 23 fokos értékekkel, szerdán és csütörtökön viszont egy átvonuló felhősáv nyomán pár fokot talán csökken a hőmérséklet, de eső továbbra sem várható. Jövő héten már kevesebbet süthet a nap, de lehűlést csak lassacskán tapasztalunk majd. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul

Érkezik a programozó a héten először, hiszen hétfő van. Előttünk egy tartalmas hét, és leginkább fókuszban, pláne itt a hétköznapok során a magyar népmese lesz, hiszen jön a magyar népmese napja. Holnap után a Sóstói Múzeumforumban nagy szeretettel várják a szülőket és a gyerekeket 9 és 15 óra között. Szintén népmese napja. Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara terme holnap után szeptember 30-án rendezi meg a népmese napja alkalmából a mesés rendezvényét. Például a Görömbő kompániával, akik népi hagyományőrző műsorral készülnek. 11 órától Simándi László néprajzkutató mesemondó műsorra lesz majd látható és hallható, valamint délután 15-től Perec András Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje lesz. Erre viszont regisztrálni kell, mondom a számot hozzá, 42-es körzet 598-881, de a honlapunkon is megtalálják, bestfmnyiregyháza.hu. Kattintsanak a programajánlatra, nyílszűrőben pedig arra készülnek, hogy összerántják a családokat. Amíg a gyerekek játszanak, a felnőttek tudnak egy jót beszélgetni, majd vasárnap délután 1 és 4 óra között a Kollégium úti közösségi parkban lesz itt például ugráróvár, népi játékok, ügyességi vetélkedők, egészségsarok, sőt még lovas felvonulás és kutyás bemutató is.

0: Mögöttünk egy hétvége, szombat, vasárnap, milyen események történtek a katasztrófa védelemnél? Hát erről kérdezem ma reggel Rutkai Dér Vivien. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szerencsére egy picit csendesebb hétvégén vagyunk túl, olyannyira, hogy például tegnap egyetlen egy tűzoltói beavatkozás történt, 4000 négyzetméteren égett magas hüves vegetáció. Vasárnap kora délután Tiszalök és Tiszalök új telep között a 3612-es számú út 30-as kilométer szelvényénél. A tiszavasvári önkormányzati tűzoltók egy gyorsugárral oltották fel a szabadtéri tüzet. Viszont mozgalmas volt a péntek Tuzséron, ahol mentőszervezetek gyakorlatoztak, három település és három járási önkéntes mentőszervezet. Valamennyi mentőszervezet megújította az alapvető vízkár elhárítási tevékenység szakterületi minősítését a nemzeti minősítési rendszerben. Ez akkor név szerint a tuzséri és mándoki települési, a kisvárdai járási Várda 23 elnevezésű, az áhonyi járási kelet kapuja nevű, és az ibrányi járási Rétköz 8 önkéntes mentőszervezetet tagjai, többek között nyulgát, bordás megtámasztás és buzgár ellennyomó medence kiépítését, fóliázást és még szivattyúzást is gyakoroltak. A nyíregyházi települési önkéntes mentőszervezet pedig az alapvető vízkár elhárítási tevékenység mellett alapvető viharkár elhárítási képességek, valamint árvízi és vízimentési képességek szakterületi minősítéseit is megújította. Így a mentőszervezet tagjai többek között kidőlt fák darabolását, eltávolítását, tetőszerkezetek ideiglenes javítását, vízi kutatást, valamint árvízi helyzetbe bajba jutott emberek mentését is végezték. Elképpen nem csak a homokzsákok, hanem a motoros láncfűrészek és hajók is bevetésre kerültek Tuzséron. A minősítő bizottság megfelelőre értékelték a pénteki gyakorlatokat, így a mentőszervezetek szakterületi minősítéseiket sikeresen megújították. Ez is bizonyítja, hogy mindig jó kezekben vagyunk, hogyha baj van. Én köszönöm a figyelmet, és nyugodt hetet mindenkinek.
0: Mi pedig köszönjük szépen a híreket, és ezt viszont kívánjuk nektek, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

Itt a hétfő és itt a Best reggel. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. Na, mi történik még a héten? Nézzük meg. Például Révés Sándor érkezik Nyíregyházára könyvbemutatóval és közönség találkozóval. Az egykori generál és piramis együttesek legendás énekesen mesél. Az immáron 70 éves kölyök történetei ezek. Történetek zenéről, hitről, veszteségekről, sikerekről és egy különleges életútról. Pénteken este 6 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Móka és Kacagás ígérkezik szombatra. Szüreti hangulat és felvonulás Kisteleki szőlőben. Már reggel 9 órától várják önöket az általános iskola udvarán. Többek között érkezik majd a Szabolcsi Koncert, Fúvós Zenekar és Mazsorett csoport. Fellép majd a Burátino Báb Színház és a Szabolcs Néptánc Együttes. Lehet majd gokártozni, ugrálóváron kiadni még a maradék energiát a gyerekeknek, valamint a sétakocsikázás is jópofa dolognak tűnik. Na meg a szüreti hangulat garantált szombaton 9 óra és délután 1 óra között Kisteleki szőlőben.

legváltoztabbak.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek az aktuális hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra a főutak mentén, valamint az iskolák, óvodák környékén kell számítani. A Tiszavasvári úti korszerűsítési munkák miatt forgalomkorlátozás van érvényben Salamonbokor egy részén, aki teheti, kerülje ezt az útvonalat. A Bocskai utca páratlan oldalán közműfedlapok színbehelyezését végzik, átmenetileg tilos a megállás, ami táblával jelölve van. A város több pontján faápolási gajazási munkák zajlanak, az adott helyen figyelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek, különösen az oktatási intézmények és gyalogátkelő helyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Beröffent a hétfő, szeptember 28-a. A kávé erős, a lelkesedés meg még lehet, hogy gyenge, de legalább együtt vagyunk. És ne feledd, nem kell ma megváltani a világot, legalább nyissuk meg azt az e-mailt, amit péntek óta kerülgetünk kezdésnek, az sem rossz. Ez volt már a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, további szép hetet, rádiózzon sokat a Best FM-mel, szikrázó napsütés, vár ma ránk Nyíregyházán is 26 fok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai. Pótlóbusz jár majd Görögszállás és Tiszalök között. Válogatott meccset játszanak Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola. Általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói jelentkezhetnek szeptember 30-áig. A diákoknak három fős csapatokban kell megoldaniuk a feladatokat. Olyan tanulókat várnak, akiket érdekel a mezőgazdaság, az állatok, a növények világa. A versenyen lesznek játékos kvízkérdések a gazdálkodásról, állatokkal és növényekkel kapcsolatos feladatok, és a kreativitásukat is megcsillogtathatják a fiatalok fotók, rövid videók, rajzok formájában. A legjobb eredményt elérő csapatokat díjazzák. Részletek és jelentkezés a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Idén is támogatják a generációk együttműködését segítő karácsonyi programokat Nyíregyházán. Csak nem 10 millió forint jut erre a célra a város szociális és egészségügyi alapjából. Mások mellett rászoruló és hátrányos helyzetűek karácsonyi megajándékozására, ünnepségek, műsorok és ételosztások szervezésére, valamint generációkat összekapcsoló karácsonyi rendezvényekre kértek támogatást a pályázók itt a nyíregyháza.hu. Újabb vasútvonalon kezd karbantartásba a MÁV, éjjel dolgoznak majd a Görögszállás Tiszalök vonalon. Október 5-e és 8-a között ezért a két település között több esti és hajnali vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A pótlóbuszok Görögszálláson csatlakoznak a Nyíregyháza Szerencs vonalon közlekedő személyvonatokhoz. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Tiszalökről 27 perccel korábban indulnak Görögszállás felé, valamint 27 perccel később érkeznek Tiszalökre. A pótlóbuszok megállóinak listája és minden további részlet elérhető a MÁV csoport honlapján. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. A csapat október 15-én csütörtökön Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoport harmadik tagja Örményország. A csoport győztesek és a négy legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra, írta meg a nyíregyháza.hu. Kellemes kora őszi időnk van, a napsütést nem zavarják felhők. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet ezekben az órákban eléri a 23 fokot. A légmozgás gyenge marad, eső sehol sem valószínű. A folytatásban kedden is marad a napos, meleg idő 23 fok körüli értékekkel. Szerdától fokozatosan egyre felhősebbé válik az ég, de pár fokos lehűlést igazán majd csak a jövő hétvégén kezdünk tapasztalni, addig is marad a száraz idő. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből.

próbáljuk egy picikét ezt a hétfőt lelkesen eltölteni. Ehhez szükségünk van a Best FM hallgatókra, én pedig cserébe hozom a legjobb zenéket. Rádiózom velem, én Zentai Edit vagyok, ez a Best FM.

a Best FM-en a legjobb zenék között, és nekem ennek a dalnak a hallatára mindenképpen eszembe jutnak a leánykori kis diszkó korszakaim, amikor még a Júliában vagy éppen a Fehér Oroszlánban is táncoltunk erre a dalra. Mondjuk nekem nem volt nagy kedvencem, de hallgatni hallgattuk, és itt is a legjobb zenék között lehetett hallgatni a 103.9-en, amikor is nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Szeptember 28-a hétfő van, és elmondhatjuk, hogy az ősz első teljes hónapjának utolsó napjaihoz közeledünk, és remélhetőleg még mindig ilyen jó időben, mint ahogy volt itt a hétvégén is, úgyhogy ha valaki itt a hétvégi programjait úgy élte meg, hogy napsütésben, kellemes hőmérsékleti értékben összeteheti a kezét, mert hogy tényleg szenzációs kis időnk volt, és nagyon úgy tűnik, hogy itt a mai napon is még marad ez a kellemes idő. Hajnalban oké, meg reggel egy kicsikét ilyen ködös párás volt a levegő, volt, ahol ilyen 1 fok közeli hőmérsékleti értéket mértek, egyébként majd délután szépen fognak emelkedni a hőmérsékleti értékek, 22 és 26 fokot mutatnak majd, és nagyon úgy tűnik, hogy kedden és szerdán is még így maradnak a hőmérsékleti értékek. No, mi viszont most egy picit hevítjük a hangulatot, csak hogy jobban teljen a munkaidő. Christina Aguilera-val megyünk tovább, ez a Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Tiktak, tiktak, és ha az óránkra nézünk, akkor 10:30-kor már azt gondolom, hogy a második kávét nyugodtan le lehet tolni. Én legalábbis már lefőztem magamnak, most nagyon rákaptam az ilyen különleges ízesítésű kávé örleményre, és most jelen esetben a marcipános kávéért vagyok oda. Ebbe is teszek egy kis mézet, egy kis fahéjat, és amikor kedvem van, még egy kis tejszínhabbal is megspékelem, ami hát valljuk be őszintén nagyon édessé tudja tenni az ízvilágát ennek a kis kombónak. Csodás napot kívánok mindenkinek, jó munkatempót, mert hogy a hétfő az talán egy kicsikét úgy nehezebben szokott indulni, no meg belesüppedvén a feladatba érezzük is magunkon azt, hogy de jó lett volna még egy nappal tovább húzni mondjuk ezt a hétvégét. Hát nagyon sok minden történt itt, remélhetőleg jó hangulatban, úgyhogy meg lehet nekem írni, hogy milyen programok voltak a hétvégén, kinek mi volt a legjobb dolog, ami vele történt, ezt úgy meg lehet beszélni majd a kolléganővel is, hogyha van egy kis kávé vagy te a szünet, és lehet persze nosztalgiázni a forró napokról, mert hogyha egy picikét így visszarepítjük mondjuk magunkat egy pár héttel vagy hónappal korábbra, akkor elmondhatjuk, hogy egyértelmű, hogy az idei nyarat nagyon erős hőhullámok, és ezt most nem a klimaxra mondom, hanem tényleg az időjárásra, és az intenzív meleg rekordok jellemezték, így nagyon sok időt töltöttünk mondjuk a szabadban, a vízpartokon, a strandokon, legalábbis ezt mutatja itt a kicsi kis visszatekintése a 2026-os nyárnak, és hát ugye ne felejtsük el, hogy foci VB is volt, a 2026-os nyár egyik legfőbb nemzetközi eseménye az észak-amerikai 2026-os labdarúgó világbajnokság volt, amelyet ugye június közepe és július közepéig rendeztek meg az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban, ahol a történelmi tornán ugye először vett részt 48 válogatott, a döntőt pedig Spanyolország nyerte meg Argentína ellen. Jó kis élmények lehettek, de egy picikét, hogyha úgy elgondolkodunk, hogy kinek mi volt tényleg a legjobb nyári élménye, akkor erről is jó egy picike szót ejteni. Hát én is belefülledek itt a nyári hangulatba, mert hogy Gáspár Laci már nagyon nyomja itt alattunk, úgyhogy hagyom is neki, hogy énekelje a Főlet forró nyár című dalt. Itt a legjobb zenék között a Best FM-en.

0: Best FM. A Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: imádom, hogy tényleg azokat a zenéket játszátok, amire én felnőttem, amikre én buliztam, és amik úgy nyomot hagytak bennem, amikhez rengeteg emlékem kötődik.
1: Ez a Best.

főleg szétszeretgetni is, hát nagyon szép kis kifejezés a magyar nyelvben, és egy nagyon kifejező, mert hogy mégiscsak azért kettős jelentésű szófordulat is lehet a mindennapi használatban. Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy két teljesen ellentétes érzelmi állapotot szoktunk kifejezni ezzel a jelzővel. Én akkor szoktam valakit szétszeretni, vagy szétzabálni, amikor nagyon-nagyon megvadulok, és valakihez úgy oda mennék. Leginkább kisbabákat szoktam így egyébként szeretgetni, már amíg hagyják magukat, mert addig jó dolog. De sokan vannak úgy, hogy a házi állatokat, vagy éppen a párukat imádják annyira, hogy hirtelen rájuk tör egy hatalmas ilyen szeretet roham. Nem tudom, ki mikor élte meg utoljára, vagy éppen a szeretet nyelvét, hogyha ismerjük a párunknak, akkor jó ezt alkalmazni, mert sokan szeretik az ölelgetést, a puszikat, és van, aki teljesen mondjuk eltávolodik, vagy elhatárolódik ettől a kimutatási formától, mert van, akinek az a szeretet nyelve, hogy hallja azt, hogy ő jó, ő milyen dicséretre vágyik, van, aki szereti az ajándékok elhalmozásával való kis szeretet kifejezést, hát az a legszerencsésebb, ha az ember tudja, hogy éppen a párjának mi is a szeretet nyelve. Az én szeretet nyelvem mondjuk a csokoládé is, na meg a zenék, és az, hogy a mikrofon előtt ülhetek, amit meg is teszek még egészen kettőig, viszont a legjobb zenéket is mixelem, mert hogy az E17 érkezik, aztán Andris is készül majd a hírekkel 11 órakor addig is. Ajánlom figyelmébe oldalunkat bestfmnyiregyháza.hu, ahol ön is tud tájékozódni, akár a helyi

hogyha úton vagyunk Nyíregyházán, akkor nem árt majd tájékozódni arról, hogy melyik útszakasz lett ismét parkolási zóna, mert hogy újabb szakaszokat tettek fizetőssé. Én is megnéztem egyébként az oldalunkról, hogy pontosan, ha éppen valahol parkolnék, akkor nehogy meglepődjek, hogy hoppácska, oda is került egy parkoló automata. Andris is fog erről a hírekben beszélni, de a következő órában megnézem én is pontosan, hogy melyek azok az utcák, ahol bizony úgy kell készülni, hogy fizetni kell a parkolásért. Én mindenkinek jó utat kívánok, balesetmentes közlekedést és csodás napot így a hétkezdésére. Mindjárt hírek 11-kor.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Családbarát elismerést kapott több kórházi osztály. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat, támogatják az egyesületek karácsonyi programjait. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Családbarát kórházi osztály címet kapott több megyei kórházi osztály. Országszerte 18 szervezeti egység nyerte el idén az elismerést. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály. De az elismerést a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járóbetegszakellátása is kiérdemelte. A Családbarát Kórház díjat idén a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ kapta, olvasható az alapítvány honlapján. 5 magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical magánklinika is. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Október első hétvégéjén országszerte várják programok a madárbarátokat, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben is. Madár megfigyelésen vehetnek részt az érdeklődők október 3-án a Tiszavasvári Fehérsziknél, vagy a Cégény Dányádi Park természetvédelmi területen. Utóbbi helyszínen játékos feladatokkal is készülnek a szervezők. A Tiszalőki Arborétumban 2 napos lesz a program, október 3-án és 4-én is várják az érdeklődőket madár megfigyeléssel, madárgyűrűzéssel. Október 4-én pedig a nyíregyházi Szelkótónál tartanak túrával egybekötött madár megfigyelést. Az esemény sorozat lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt verseny is az európai államok között. A helyszínek, a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik az országokat, írja honlapján a Madártani Egyesület. Itt érhető el minden információ is a programokkal kapcsolatban. Idén is támogatják a generációk együttműködését segítő karácsonyi programokat Nyíregyházán. Csak nem 10 millió forint jut erre a célra a város szociális és egészségügyi alapjából. Mások mellett rászoruló és hátrányos helyzetűek karácsonyi megajándékozására, ünnepségek, műsorok és ételosztások szervezésére, valamint generációkat összekapcsoló karácsonyi rendezvényekre kértek támogatást a pályázók, írta a nyíregyháza.hu. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Kellemes kora őszi időnk van, a napsütést nem zavarják felhők. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet ezekben az órákban eléri a 23 fokot. A légmozgás gyenge marad, eső sehol sem valószínű. A folytatásban kedden is marad a napos meleg idő 23 fok körüli értékekkel. Szerdától fokozatosan egyre felhősebbé válik az ég, de pár fokos lehűlést igazán majd csak a jövő hétvégén kezdünk tapasztalni, addig is marad a száraz idő. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

Viszont aki nem reggelizett, ők biztos, hogy most már éhesek, úgyhogy elő lehet venni a hűtőből azt a kis granulával sűrített joghurtot, amit lehet, hogy egy kis csiamaggal, vagy lemmaggal, vagy utifűmakéjjal is megszórtunk. Hölgyek szeretik az ilyenfajta reggeli, tehát a férfiak más kategóriák. Viszont hozok majd egy jó kis ajánlatot, mert hogy én is készültem, ugyanis tegnapról semmi nem maradt nekem mai ebédre, de hogy mi lesz az ajánlatom, ez is kiderül majd. A zenei fronton pedig Charlie bácsi érkezik, de velünk lesz Lisa Stansfield, egy jó kis bombolni dallal is varázsolunk majd, de egy kis lüktetéssel megindítjuk ezt az órát. 11 óra után vagyunk, szuper hétfői napot kívánok. Én Zentai Edit vagyok.

mondjuk a levegő felé, mondjuk, hogyha éppen sokat ültünk már az íróasztalnál, akkor föl lehet állni egy picikét, levegőzni nagyon jó, egy picikét sóhajtozni, bepippantani valami kis frissítő jellegű levegőt, amit lehet érezni itt a városunkban, na mondjuk, ha nem a belvárosban vagyunk, ahol éppen az autó pöfékelése megzavarhatja mindezt, hát szerencsések azok, akik mondjuk olyan környezetben élnek, laknak, ahol elmondhatják azt, hogy olyan, mintha mindig nyaralnánk, jó lehet ez az érzés. Egyébként szerintem törekedjünk tényleg arra, hogy az otthoni kis kuckunk olyan legyen, ahová majd a munka után nagyon jó hazatérni. Nekem egy pici lakásom van, egy másfél szobás, de én, amikor hazatérek, akkor még van úgy, hogy egy ilyen levegőbe dobom a puszikat, hogy annyira jó itthon lenni. Főleg ennek az ősznek megvan a hangulata, most már lehet otthon egy picikét játszani a dekorációval, olyan kis párnákkal, plédekkel. Aztán hamarosan jönnek a kis gyertyák, amivel lehet hangulatot varázsolni a nappaliban, a konyhába, úgyhogy ezekhez a tervekhez is kívánok mindenkinek. Hát egy kis programot majd az ebédidőben, ha éppen kiszaladunk a munkaidőben. Na, vannak híreim. Ígértem, hogy hozok útinformációkat, igen, úgyhogy ezzel mindenképpen szolgálok. Leginkább itt szeretném fölhívni a kedves városlakóknak a figyelmét arra, hogy újabb szakaszok lesznek majd itt fizetős parkolási zónák, mégpedig október 1-től, mondom is, hogy melyik utca. Ószőlő utca, Dózsa-György utca, Sarkantyú utca közötti szakasza, valamint a Szántó-Kovács János utca 2-18-tól a Kert utca 2-22-ig. Ez október 1-től. Aztán jövő év áprilisától majd a Vörösmarty utca, Vörösmarty köz, Vörösmarty tér, a Tűzoltó utca, Szabolcs utca, Vörösmarty tér, Színház utca közötti rész, a Toldi utca, Széchenyi utca, Malom utca közötti szakasz, illetve a Színház utca, Szabolcs utcai, Vasgyár utca, Malom utca közötti szakasza. Ott még úgy látom, vagy érzékelem, hogy akkor ott még van olyan szakasz, ahol meg lehet állni. Nagyon kell mindig nézni a táblákat egyébként, és ha valaki mondjuk nincs tisztába, nem akarok itt a hölgyekre egy picit itt kispécizve lenni, de én mondjuk vannak olyan táblák, amiket befotózok, és akkor rákeresek, hogy ez most pontosan mit is jelent, vagy fölhívom a páromat, de arra mindenképpen készüljünk, ahol ugye a parkolási zóna van. Ott fizetnünk kell, és október 1-től, tehát az említett útszakaszon is fizetőssé vált itt a parkolás. Egyébként az oldalunkon meg tudják szépen ezt nézni, és pontosan elolvasni. Az oldalunk pedig nem más, mint a bestefemnyiregyháza.hu.

nagyon szép napot kívánva, szeptember 28-án lehet élvezni nem csak a hétfőt, hanem inkább az ősznek a, mondhatom, a teljes hónapjának az utolsó napjaihoz való közeledését, mert hogy ma ugye még ünnepeljük a benceleket, őket köszönhetjük ezen a napon, de mellettük még a salamonokat, a bernátokat, a justinákat és a szelimeket is lehet köszönteni. Egyébként a bencel név cseh eredetű név, és hát nagyjából azt jelenti, hogy több dicsőséget, legalábbis a kalendárium ezt mutatja. És jöjjön egy igazán érdekes kis történelmi dátum, 1928. szeptember 28-án Alexander Fleming észrevette, hogy egy penészgomba olyan anyagot termel, amely elpusztítja a környezetében lévő baktériumokat. Na, ebből a megfigyelésből indult a penicillin története, vagyis egy véletlennek tűnő laboratóriumi felfedezés, később ugye az antibiotikumok korszakának egyik legfontosabb mérföldköve lett. Hát nagyon sok dolog indul egy ilyen kis pillanatnyi megérzésből, fölismerésből, akár találkozásból, vagy éppen egy varázslatból. Hogyha valaki megélt már ilyen pillanatot, nyugodtan megírhatja nekem. Varázsolom a legjobb zenéket, a Bombonnal, ez már a varázsjel, itt a 103.9.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

összeültetném, akkor milyen nosztalgikus kis élményeket tudnának mesélni. Hát Robi bácsi biztos, hogy teljesen mást mondana, mint Valmar, ugye, aki most fiatal és jóképű. No, de hát mindenki volt egyszer ilyen, úgyhogy élmények remélhetőleg vannak. És ha mondjuk valaki most tervez a Balatonra menni, akkor körülbelül úgy kell kalkulálni, hogy a víz most nagyjából ilyen 20 fok körül van, úgyhogy a bátrabbak még simán csobbanhatnának egyet, de azért már nem árt, hogyha kéznél van egy jó kis törölköző vagy egy pulóver, miután kijönnek a Balaton vízéből, ami egyébként, hát elmondhatjuk, hogy napközben szintén ilyen kellemes kora őszi időt takar, reggel pedig már érezni, hogy bizony közeledik az október. Cserében, ugye, hogyha valaki mondjuk most tervez majd akár az őszi szünetben is egy kis balatoni kiruccanást, akkor elmondhatjuk, hogy azért nincs az az augusztusi tömeg, nincs sorbanállás mindenhol, és a naplementék, no, azok azt gondolom, hogy szeptemberben is ugyanúgy működnek. Na, hát nálunk is működik minden, mert ugye a legjobb zenéket hozom itt a 103.9-en. Jön az FLM nem sokára, de előtte Donna Louise a legjobb zenék között.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

hozza nekünk a friss híreket, és az ebéddel is lehet lassan készülni. Jó, amikor ilyen koedukáltan tudnak leülni, mondjuk a kollégák ebédelni, közben lehet dumcsizni egy picikét, kinek mi maradt hétvégéről, lehet cserélgetni a dobozokat, ez is izgalmas tud lenni. Hát nekem semmilyen doboz nem maradt, mert én tegnap anyukámnál ebédeltem, húsleves, rántott hús, hát persze ez a legklasszikusabb vasárnapi menü. Nekem nem maradt semmi, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ha valakinek van valami jó kis ötlete, ami egy ilyen kis megúszós ebéd, akkor nyugodtan megírhatja nekem. Akár egy jó receptötlet is jöhet. Andris is jön, mert hogy a déli hírekkel ő már készen áll itt a Best FM-en. A következő két órában pedig még jövök vissza. Vannak híreim a városunkat illetően, program lehetőségekről is, amiből fogok szemezgetni a következő órában. Dignity for the weak in the arms of the brave. To the ones we lost and the souls they saved.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Mesterleveleket adtak át a kamarában. Razziázott a rendőrség, megvannak az adatok. Újabb parkolók válnak fizetőssé Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ünnepélyes keretek között adták át az okleveleket a sikeres mestervizsgát tett szakembereknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Asztalos, autószerelő, ács, burkoló, fodrász, kézápoló és körömkozmetikus, valamint speciális lábápoló szakemberek összesen 63-an vehették át az elismerést, amelyek a magas szintű szakmai tudást és felkészültséget tanúsítják, írja honlapján az iparkamara. A mesterlevél átadón elhangzott, a mestercím a magas szintű szakmai tudás, a szakma iránti elkötelezettség és a vállalkozói felkészültség elismerése is. A biztonság hete kapcsán tartottak fokozott ellenőrzést. A biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak használatát ellenőrizték a rendőrök a Roadpol akció keretében. A Szabolcs-Szatmár-Beregi adatokról Szűcs István rendőralezredes, a megyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály vezetője beszélt rádiónknak.
4: Vármegyénkben összesen 5231 járművezetőt ellenőriztek. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 978 emberre szemben intézkedtek. 38 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül pedig 5-en közlekedtek bukósisak nélkül. Az ellenőrzés kapcsán pozitívum, hogy annak időszakában 18%-kal kevesebb közlekedési baleset történt, mint az azt megelőző 7 napon. Passzív biztonsági eszközök, a biztonsági és a gyermekülés használata alapvetően meghatározhatják a balesetek kimenetelét. Éppen ezért hívom fel valamennyi járműben közlekedő és utazó személy figyelmét a biztonsági használatára, annak fontosságára.
3: Újabb parkolók válnak fizetőssé Nyíregyházán, mások mellett erről is döntöttek a képviselők a legutóbbi közgyűlésen. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, hogy két ütemben kerülnek új szakaszok a fizetős parkolási rendszerbe. Október 1-től az Ószőlő utca, Dózsa-György utca, Sarkantyú utca közötti szakaszán, valamint a Szántó-Kovács János utca 2-18-től a Kert utca 2-22 számig is fizetni kell a parkolásért. Végül néhány szó az időjárásról. Kellemes kora őszi időnk van, a napsütést nem zavarják felhők. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet ezekben az órákban eléri a 23 fokot. A légmozgás gyenge marad, eső sehol sem valószínű. A folytatásban kedden is marad a napos meleg idő 23 fok körüli értékekkel. Szerdától fokozatosan egyre felhősebbé válik az ég, de pár fokos lehűlést igazán majd csak a jövő hétvégén kezdünk tapasztalni, addig is marad a száraz idő. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

0: folytatásban Ricky Martinnal, Lotfi Begivel és Robbie Williams-el indul is az óra 12 óra után, és kapok egy infót, szaftos kenyér. Bizony, hogy milyen fincsi tud ez lenni, de hogy miért is van az, hogy egy igazán jó szaftos kenyérből egyértelműen nem lehet csak egy szeletet enni. Na, ennek is utána jártam egy picikét, mert hogy ez a finomság egy mai ajánlat lehet akár. Jó étvágyat az ebédhez, a munkához pedig kitartást mindenkinek. Szuper délutánt kíván a Best FM.
1: A munkádat nem végzi el, de megkönnyíti.
2: Ez a Best FM.

0: Én nagyon szeretem a Best FM rádiót, mert nagyon jó játékok vannak rajta, és nagyon jó zenéket hallgathatunk rajta egész nap.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Martin és Mia úgy simult egymásban a dal segítségével, mint egy szerelmes pár, mondjuk a hétvégén, ha éppen együtt töltötték azt a minőségi időt, amire nagyon sokan vágynak, és amiről nagyon sokan, amikor így megkérdezem, hogy vajon mi lehet egy bizonyos párkapcsolatnak a hosszú távú profi befektetett energiája, akkor a legtöbben azt mondják egyébként, hogy a együtt töltött minőségi idő, a türelem, a szeretet, és mi mindent szoktak még mondani. Szerintem egyébként a humor is itt szerepel, és hogy a két ember között megvan az a kis egyedi kommunikáció, amit csak ők értenek, akkor abból egy varázslatos párkapcsolat lehet. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, szuper kis nyárutó és őszi időben tudjuk még élvezni ezt a napot, szeptember 28-án, amikor is a venceleket tudjuk köszönteni, holnap pedig jönnek majd a Mihályok. Egy kis érdekesség kalendárium szerepel itt a konfiaim között, úgyhogy gyűjtögetem is szépen, ameddig a legjobb zenéket is hozom. Curtis-szel, George Michael-lel és Jerry Halliwell-lel a folytatásban. Ez a dal itt a Besten.
1: Nyíregyháza és a megye legjobbjai.
2: Ismét csak a kedvencek. Ez a Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: FM-et hallgatod.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Jó étvágyat kívánok az ebédhez, és hogyha valakinek maradt egy kis pörköltje még otthon, akkor remélhetőleg jó sok szafttal készítette el, és sokan szeretik a jó kis szaftos kenyeret, egyébként én is sokszor alig bírom kivárni, hogy kész legyen egy pörkölt, mert a legjobb, amikor egy ropogós, friss kenyérrel tudom mártogatni, és úgy eszegetni. No hát a varázslat ott kezdődik, hogy eleve a kenyér ugye kívül ropogós, belül pedig puha, mondhatom, hogy nedves és rugalmas, és ugye hiába ott vannak ezek a kis pirult, karamelles ízek, a kenyér belseje pedig szinte magába szívja azt a vajat, a zsírt, a hagymának az íz orgiáját és a pörkölt szaftot, vagy amit éppen ugye rákenünk. És van még valami jó hírem, mert ugye a jó kenyér nem csak liszt, víz és élesztő, hanem bizony az érlelés során hát alakulnak ki azok az aromák, amelyek miatt már attól megéhezünk, hogy megérezzük az illatát. Biztos, hogy jártunk már így, amikor mondjuk egy pékség mellett is elsétálunk, akkor beleszippantunk egy picit a jóba, és már is visszafordulunk azért a friss, ropogós kenyérért. Hát talán ezért olyan veszélyes egyébként maga a friss kenyér, mert hogy az ember eredetileg csak egy szeletet kér, aztán valahogy eltűnik mellőle a második is. Én nagyon szeretem a kenyérnek a farát. Nálunk mindig úgy néz ki a kenyér egyébként, amikor megveszük, hogy én a két végét sütj-sútj lecsapom, és akkor a párom tudja, hogy na jó, akkor én megkezdtem a kenyérevést. Hát ropogós héj, szaftos belső, egy kis vaj, és már is kész a boldogság. Jó étvágyat kívánok, hogyha éppen ebédelnek, a legjobb zenéket pedig élvezzék velünk együtt, így fél egy magasságában jön a New Level Empire, itt a 103.9-en.

0: Mindenből
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak.

Debrecen, és remélem, hogy Nyíregyházán és Szabolcs-Bereg vármegyében is megjelenik sok helyen sok minden, amit az égből ki tudunk úgy fürkészni, már hogyha hiszünk ebben. Én egyébként hiszek ebben, este is nagyon sokszor nézem azt a csillagot, ami valahogy mindig azon a ponton látszik a szobám.

új gitáros mindig új színt hoz egy zenekarnak az életében. Egyébként a dalhoz már készül videó. A történet pedig nekem azért szimpatikus, mert azon kívül, hogy egy ilyen rock and roll életformáról szól, de mégis arról, hogy milyen az, amikor az élet elég rendesen pakolja elénk mondjuk a lehetőségeket, a kísértéseket és persze a következményeket is. Egyébként a Tankcsapda közben úton van, szeptember végén is koncerteznek, vagyis az új dal nem csak a hangszórókból, hanem majd élőben is egyre több helyen megszólalhat. Volt ez egy kis üzenet a Tankcsapda rajongóknak. Egyébként nekem nagyon tetszenek a daloknak a sugallatai, mert hogyha úgy néha-néha egy dalnak megnyitjuk a dalszövegét, én gyakran játszok egyébként ezzel, és elolvasom, teljesen más értelmet kap, mint amikor dalban halljuk. Na, ez egy csak ilyen kis érdekesség volt. A legjobb zenék között pedig nagy kedvenceim jönnek még ebben az órában, Eros Ramazzottinak a jó kis dala, ami megadja majd nekünk a lüktetést még így egy óra előtt, de előtte a C-Blockkal megyünk tovább, itt a Best FM-en. Szép napot kívánok!

Welcome the Nyíregyháza, mindjárt hallatszik a dalban majd ez a felkiáltás. Én németes osztályba jártam valamikor, mondjuk nem sok minden ragadt rám, de Willkommen in Leipzig, erre határozottan emlékszem, mert ez is az első, másodikos gimis éveimnek volt egyfajta tananyaga, és ezt azóta is, hogyha az osztálytársaimmal találkozom, akkor daráljuk és mosolygunk, mert hogy ennyi megmarad bennünk, hogy Vivaldi Reise, ugye akik tanultak németet, tudják, hogy miről is beszélek én most. Mondjuk beszélni nem nagyon fogok, mert hogy Andris készül a hírekkel, de az ígér dal még érkezik, aztán a következő órában Segivel jól bekezdünk, csak is azért, hogy a délután még intenzívebben teljen. Csodás napot kívánok mindenkinek, szeptember 28-a van, ez pedig a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai. Pótlóbusz jár majd Görögszállás és Tiszalök között. Válogatott meccset játszanak Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképzőiskola. Általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói jelentkezhetnek szeptember 30-áig. A diákoknak 3 fős csapatokban kell megoldaniuk a feladatokat. Olyan tanulókat várnak, akiket érdekel a mezőgazdaság, az állatok, a növények világa. A versenyen lesznek játékos kvízkérdések a gazdálkodásról, állatokkal és növényekkel kapcsolatos feladatok, és a kreativitásukat is megcsillogtathatják a fiatalok fotók, rövid videók, rajzok formájában. A legjobb eredményt elérő csapatokat díjazzák. Részletek és jelentkezés a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Idén is támogatják a generációk együttműködését segítő karácsonyi programokat Nyíregyházán. Csak nem 10 millió forint jut erre a célra a város szociális és egészségügyi alapjából. Mások mellett rászoruló és hátrányos helyzetűek karácsonyi megajándékozására, ünnepségek, műsorok és ételosztások szervezésére, valamint generációkat összekapcsoló karácsonyi rendezvényekre kértek támogatást a pályázók itt a nyíregyháza.hu. Újabb vasútvonalon kezd karbantartásba a MÁV, éjjel dolgoznak majd a Görögszállás Tiszalök vonalon. Október 5-e és 8-a között ezért a két település között több esti és hajnali vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A pótlóbuszok Görögszálláson csatlakoznak a Nyíregyháza Szerencsvonalon közlekedő személyvonatokhoz. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Tiszalökről 27 perccel korábban indulnak Görögszállás felé, valamint 27 perccel később érkeznek Tiszalökre. A pótlóbuszok megállóinak listája és minden további részlet elérhető a MÁV csoport honlapján. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. A csapat október 15-én csütörtökön Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoport harmadik tagja Örményország. A csoport győztesek és a 4 legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra, írta meg a nyíregyháza.hu. Kellemes kora őszi időnk van, a napsütést nem zavarják felhők. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet ezekben az órákban eléri a 23 fokot. A légmozgás gyenge marad, eső sehol sem valószínű. A folytatásban kedden is marad a napos, meleg idő 23 fok körüli értékekkel. Szerdától fokozatosan egyre felhősebbé válik az ég, de pár fokos lehűlést igazán majd csak a jövő hétvégén kezdünk tapasztalni, addig is marad a száraz idő. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

dolgozunk együtt. Már is egy kérdéssel indítom, egy programot fog majd ez kapcsolódni. Kinek mi volt a kedvenc gyerekkori meséje, vagy mondjuk volt-e olyan, amitől kifejezetten félt? Nekem volt ilyen, én a Varjú Dombi meséktől egyenesen rosszul voltam. Hogy miért is mondom mindezt, egy programhoz fog majd kapcsolódni maga a hír, na ebben az órában majd elmesélem, addig pedig akár meg lehet nekem ezt is írni, hogy ki milyen gyerekkori meséjére emlékszik, amit nagyon szeretett. Addig is zenélünk, indul ez az óra, ez a Best FM.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
2: Felsekének elnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak kise

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Csodás délutánt kívánok mindenkinek, jól van, szépen telik itt a munkatempó, remélem, hogy aki kettőig dolgozik, ők már számolják vissza a perceket, akiknek még tovább tart mindez, és arról még ne is beszéljünk, hogy milyen lesz, amikor még a munka után menik el a gyerekekért az iskolába, szaladgálni velük, edzés, külön óra. No, ehhez kívánok mindenkinek lendületet, mert hogy ez nagyon fontos, főleg így a hétfői napban. Eljön majd az esti idő, amikor egy picit megnyugszunk, és ez így volt valamikor a 70-es, 80-as években is, amikor még nem volt azért ennyi tévécsatorna, sőt volt olyan nap, amikor ugye nem volt még tévében adás sem, erre is emlékszünk. Viszont, hogyha azt mondom, hogy a magyar mese az ilyen 70-es, 80-as évektől, akkor egy egész generáció tudná folytatni a sort, és azért vettem én is egy ilyen nagy levegőt most, mert hogy jött a Pompom, Gombóc Artúr, a nagy Hohohorgász, aztán Vízipók és a Keresztes Pók, Frak és a Két Macska, ugye Lukrécia és Szerénke, rájuk is emlékszünk, de ott van például Mekelek, aki ugye mindenhez értett, csak valahogy a végén mindig maradt mindennek egy kis javítani való utómunkája. Szoktuk is mondani mesterekre, hogy a megmesterek, valószínű, hogy innen ered egyébként ez a megnevezés. Aztán jött Kukori és Kotkoda, a Kockásfülű Nyúl, Mazsola és Tádé, vagy Mirmur, Se baj, Tóbiást nagyon nem szerettem, de Süsüt a Sárkányt én nagyon. És milyen érdekes, hogy ezek a mesék sokszor nem akartak semmit túlbonyolítani. Volt egy egyszerű történetük, egy nagyon szerethető figura, rengeteg humor, és mondjuk olyan karakterek, akikre azért még most is évtizedek múlva is nagyon jól emlékszünk, úgyhogy ha most azt mondanám, hogy Gombóc Artúr, akkor szinte lehetne hallani a folytatást, hogy hogyan is fejeznék be ezt a mondatot. Szóval ezek nem egyszerű régi mesék, hanem én azt gondolom, hogy elmondhatom, hogy ezek egy generáció gyerekkorának a hangjai, no és persze figurái, akik nem tudom, hogy megelevenednek-e majd a Sóstói Múzeum faluban, de azt igen, hogy a magyar népmesének lesz egy napja, mégpedig a holnap és a holnap utáni napon kerül megrendezésre itt egy kis program, ahová várnak minden gyereket nagyon sok szeretettel, hogy együtt üzzék el az ördögöt a Sóstói Múzeum faluból, így szól a plakáton is ez a kis figyelemfelhívó mondat, egyébként a program 9 óra és 3 óra között vehető majd igénybe, úgyhogy én kívánok jó tervezgetést, akár már ehhez a program lehetőséghez. Egyébként, ha már programok, érdekes megnézni az oldalunkat, bestfmnyiregyháza.hu, ahol például már egy nyírszőlősi programot is lehet olvasni, ugyanis az őszínei címmel őszi családi délutánra várják majd a nyírszőlősieket. Október 4-én, mégpedig a Kollégiumi úti közösségi parkban. Hogy milyen ilyen lehetőségek, programok lesznek itt, no ez is olvasható az oldalunkról. Én pedig zenélek, a legjobb zenék szólnak nálunk itt a Best FM-en.

nálunk itt a 103.9-en, szeptember 28-a van, a Benceleket tudjuk köszönteni, holnap pedig jönnek majd a Mihályok, nálam pedig programok jönnek, és hogyha valaki mondjuk Nyíregyházán azt kérdezi, hogy mit lehet csinálni így szeptember végén, mondjuk sportfronton, akkor biztos, hogy nem marad program nélkül, mert hogy a mai napon a nagy tűzharc bajnokságot tartják a Continental Arénában, ahol ezúttal az általános iskolák felső tagozatosai mérik össze a gyorsaságukat, ügyességüket és persze a csapat szellemüket. Este pedig már a felnőtteké lesz a pálya, 18:30-kor a futsal csapat játszik a Deac csapatával, úgyhogy az ő mérkőzésük következik majd. És október első hétvégéje is nagyon sportosan indul, október 3-án nemzetközi kerekes-székes kosárlabda tornát rendeznek a Continental Arénában, október 4-én délben pedig egy újabb futsal meccs következik, amikor is a Nyíregyházi Sportcentrum a Csenger futsal csapatát fogadja. Hát így kell készülni, nálunk pedig úgy kell készülni, hogy a legjobb zenéket küldöm itt a Best FM-en.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jungle.

élvezem egyébként így a ablakon keresztül beáradó kis fényt is, meg a napsütést. Pont szeretek így öltözködni, hogy nem kell az a nagyon meleg pulóver, de már nem is izzadunk, úgyhogy hölgyeim, elő lehet venni a kis zakókat, a laza kis bőrcsekiket, és már a sportcipőket, mert mondjuk akinek fázik a lába, már a szandált biztosan elpakolta. Én is egyébként ilyen szandált rögtön csizmára szoktam, vagy zárcipőre váltani, ez a kategória vagyok. Mi mindenre kell még itt figyelni? Hát arra mindenképpen, hogy ahogyan beköszönt az ősz, egyre többet gondolkodunk mondjuk azon, hogy hogyan tartsuk magunkat formában itt a hűvösebb hónapokban, és most itt nem a ruházatra gondolok, hanem ilyenkor azért elsősorban a vitaminok pótlására is, de azért nem árt tudni, hogy a kevesebb nem feltétlenül kevesebb. Mert hogy talán a legfontosabb és az első dolog továbbra is a változatos étrend, zöldségek, gyümölcsök, teljes értékű gabonák, megfelelő mennyiségű fehérje, és persze elegendő folyadék, nem tudom, hogy ki hogy áll ezzel a folyadék bevitellel, én nagyon gyengén, nekem úgy kell úgy magamat ostorozni, hogy úristen, nem is ittam már, nem tudom én mennyi ideje egy pohár vizet sem, úgyhogy most is itt van előttem egyébként a kávé mellett, hogy mindenképpen föl kell hörpingetnem ezeket a jó nagy ilyen 3 decis pohárban azt a vizet, amit ide készítettem, mert különben képes vagyok úgy jönni-menni, hogy nem iszok folyadékot. Szóval ez nagyon fontos, de mi még, ami nagyon fontos? Szokták mondani a D-vitamint, ami ősszel és télen nagyon fontos, és különösen érdemes odafigyelni, hiszen kevesebb napfény ér bennünket, úgyhogy szükség van a pótlására. De hogy milyen mennyiségben? Ez nagyon fontos, hogy az ember hány éves, milyen étrendet fogyaszt nap mint nap, és nyilván az egyéni körülményei alapján érdemes ezt megválasztani. Itt van a C-vitamin, nagyon fontos tápanyag, de nem csodaszer, egy kiegyensúlyozott étrenddel általában jól biztosítható maga ez a szükséglet, és van még egy nagyon fontos vitamin, amit most idézek, az így szól, hogy a józan ész. Mert hogy ne szedjünk mindent egyszerre csak azért, mert ősz van, a túl sok bizonyos vitaminból és ásványi anyagból akár ugyanis problémát is okozhatunk magunknak. Szóval készüljünk az őszre, én ilyenkor mindig úgy azt javaslom, hogy színes tányérral, elegendő alvással, mozgással, friss levegővel, és ha szükséges, akkor nagyon tudatosan megválasztott vitaminpótlással. Hát ennyi volt az én kis jó tanácsom, de biztos, hogy nagyon sok olyan kis vitaminbomba érkezhet akár az ön irányából felém, amivel kellően tudjuk egymást inspirálni. Én a legjobb zenékkel mindenképpen tudok inspirálni, remélem, mert hogy ez a best of them.

0: Szóval jöttem vissza még egy búcsúra, mert hogy Dékán Pisti most már érkezik a következő órákban, betárazta a legjobb zenéket, a híreit, akár helyiek, akár érdekes infók is, mert hogy ezzel is készült. Én búcsúzom a Vencelek köszöntésével. Nagy puszi a fiúknak, holnap jönnek a Mihályok, a Misikék, a Miskák, a Mikesek és a Mirabellák. Aztán különleges névpalettát folytatom majd a Jeromosokkal a héten, a Malvinokkal, hát nem sok ilyen nevű ismerősöm van, de a pénteki Petrák biztos, hogy fölkészülnek majd. Addig viszont kitartást kívánok mindenkinek a hétre, holnap viszont érkezem 10 óra és 2 óra között, remélem, akkor is hallatja majd a hangját ön is, és nyugodtan írhat nekem már a Messengeren, engem megtalál, én Szent a Jedit vagyok. Puszi mindenkinek, mindjárt 2 óra, jönnek a hírek.
1: Mindenből a legjavát adjuk.

0: Itt Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Családbarát elismerést kapott több kórházi osztály. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat, támogatják az egyesületek karácsonyi programjait. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Családbarát kórházi osztály címet kapott több megyei kórházi osztály. Országszerte 18 szervezeti egység nyerte el idén az elismerést. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály. De az elismerést a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járóbetegszakellátása is kiérdemelte. A Családbarát Kórház díjat idén a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ kapta, olvasható az alapítvány honlapján. 5 magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical magánklinika is. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Október 1. hétvégéjén országszerte várják programok a madárbarátokat, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben is. Madár megfigyelésen vehetnek részt az érdeklődők október 3-án a Tiszavasvári Fehérsziknél, vagy a Cégény Dányádi Park természetvédelmi területen. Utóbbi helyszínen játékos feladatokkal is készülnek a szervezők. A Tiszalőki Arborétumban 2 napos lesz a program, október 3-án és 4-én is várják az érdeklődőket madár megfigyeléssel, madárgyűrűzéssel. Október 4-én pedig a nyíregyházi Szelkótónál tartanak túrával egybekötött madár megfigyelést. Az esemény sorozat lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt verseny is az európai államok között. A helyszínek, a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik az országokat, írja honlapján a Madártani Egyesület. Itt érhető el minden információ is a programokkal kapcsolatban. Idén is támogatják a generációk együttműködését segítő karácsonyi programokat Nyíregyházán. Csak nem 10 millió forint jut erre a célra a város szociális és egészségügyi alapjából. Mások mellett rászoruló és hátrányos helyzetűek karácsonyi megajándékozására, ünnepségek, műsorok és ételosztások szervezésére, valamint generációkat összekapcsoló karácsonyi rendezvényekre kértek támogatást a pályázók, írta a nyíregyháza.hu. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Kellemes kora őszi időnk van, a napsütést nem zavarják felhők. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet ezekben az órákban eléri a 23 fokot. A légmozgás gyenge marad, eső sehol sem valószínű. A folytatásban kedden is marad a napos meleg idő 23 fok körüli értékekkel. Szerdától fokozatosan egyre felhősebbé válik az ég, de pár fokos lehűlést igazán majd csak a jövő hétvégén kezdünk tapasztalni, addig is marad a száraz idő. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Hétfő délután van, 2 után járunk, 3 perccel újra nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Előttünk ez a 4 óra, melyben minden infót hozok, mely a délutánhoz szükséges, továbbá játszunk is majd a Pizza Mafia jó voltából. Mindenek előtt pedig itt van Sean Paul.

A sorozatot követően itt vannak nekünk a legfrissebb előrejelzési adatok. Készülünk a délutánra, méghozzá egész jól alakult, 25 fok is lehet a hőmérőn. Zavartalan napsütésre számíthatunk még a következő 1-2 órában, ameddig le nem bukik a nap nagyjából fél hét magasságában. Egyébként elmondható, hogy most sokkal jobb idő van, mint a hétvégében, és ez hát jöhetett volna akkor. Az viszont tuti, hogy a holnap reggeli percekben is hűvös, reggel is tarttal kell számoljon a kedreggelt, plusz 4 fok környékén indíthatjuk. Jócskán a megszokott minimumok alatt van ez, jól rétegesen öltözzön majd a kedreggelben. Folytatjuk dalokkal, Magdénekkel elmegyek, Shaft, Dalamucho, Mambo Slay és Get Getta jön, Just a Little More Love, lendületesen tovább.

0: Minden, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A Bermudáik énekeltek, ez volt a London, és majd Kenny Doppal folytatjuk a The Bomb előtt. Nézzünk egy bomba hírt. Újraindul a notebook osztás. Cikk így olvasható a Best FM oldalán, a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára elnevezésű uniós projektben 579 000 notebook jut el a tanulókhoz és a pedagógusokhoz, ebből 524 000 diákhoz. Jó tudni, hogy ezeket lényegében használatra kapjuk az iskolai tanulmányunk megsegítésére, és azt is jó tudni, hogy ha befejezzük tanulmányainkat az oktatási intézményben, ezeket a gépeket vissza kell adni, melyeket újra kiosztanak, és újra megkaphatnak diákok. Hát erről szól a dolog. A 2026-27-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul. Ezeket az idei évben 5-es és 9-es évfolyamot kezdő diákok kaphatják meg. Tájékozódjon tovább a Best oldalán. Érdemes, én azt gondolom, ezzel foglalkozni. Ne feledje, ezt csak használatra kapják a srácok. Kenny Dope, ő énekel. Jön a Buckethead-szel közösük a The Bomb, aztán pedig majd jön a Can't Hold Us Down és Christina Aguilera-tól.

Rihanna után lendületben, az SOS után majd a szerelem bomba és egy másik érdekes hír. Foglalkozzunk a parkolási renddel, hiszen újabb parkolózónákat létesítenek vagy alakítanak ki Nyíregyháza közterületein, ezzel pedig mindenképpen számolni kell. Nem feltétlenül vesszük észre az automatát, így pedig könnyen jöhet a bírság, és persze az első bírság után már mindenki azért tudja, hogy nagyjából mi a helyzet, de azért erre is időt kell szánni, még ezeket tudjuk rendezni, ugye a lakás környéki parkolók kiváltására is időt kell szánni, szabadságot kivenni, stb. Szóval jó tájékozódni. 26. október 1-től, tehát itt van ez a kertek alatt, az Ószülő utca, Dózsa György utca és a Sarkantyú utca közötti szakasza, valamint a Szántó-Kovács János utca 2-től 18-ig, emellett a Kert utca 2-től 22-ig között lévő zónákban parkolási díjat kell fizetni, és jövő áprilisban ezek a zónák tovább bővülnek majd egy jó nagy területtel, úgyhogy figyeljük a cikket a Best FM oldalán, ha érintett, akkor mindenképpen ezt már rendezni kell, én azt gondolom októberhez közeledve. Best FM mit találja a cikket? Folytatjuk dalokkal, ahogy mondtam, a Szerelembomba, Fats & Small, őket hallgatjuk.

Egyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: do something.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
2: A legfrissebb hírek, ez vár ránk, Andris tájékoztat minket, 3 órakor pedig pörög ma is a Pizza Mafia játék, amely egészen 4 óráig számít üzeneteire, hozzászólásaira. A felületet jól ismerjük már, Best FM Nyíregyháza, keressen itt és válaszoljon itt, hogy tudjak segíteni, tudjam regisztrálni a játékba, és nyerje ma is a szerencsésebb.
1: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult rádióreklámnyíregyháza.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Mesterleveleket adtak át a kamarában. Razziázott a rendőrség, megvannak az adatok. Újabb parkolók válnak fizetőssé Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ünnepélyes keretek között adták át az okleveleket a sikeres mestervizsgát tett szakembereknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Asztalos, autószerelő, ács, burkoló, fodrász, kézápoló és körömkozmetikus, valamint speciális lábápoló szakemberek összesen 63-an vehették át az elismerést, amelyek a magas szintű szakmai tudást és felkészültséget tanúsítják, írja honlapján az iparkamara. A mesterlevél átadón elhangzott, a mestercím a magas szintű szakmai tudás, a szakma iránti elkötelezettség és a vállalkozói felkészültség elismerése is. A biztonság hete kapcsán tartottak fokozott ellenőrzést. A biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak használatát ellenőrizték a rendőrök a Roadpol akció keretében. A Szabolcs-Szatmár-Beregi adatokról Szűcs István rendőralezredes, a megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály vezetője beszélt rádiónknak.
6: Vármegyénkben összesen 5231 járművezetőt ellenőriztek. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 978 emberre szemben intézkedtek. 38 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül pedig 5-en közlekedtek bukósisak nélkül. Az ellenőrzés kapcsán pozitívum, hogy annak időszakában 18%-kal kevesebb közlekedési baleset történt, mint az azt megelőző 7 napon. Passzív biztonsági eszközök, a biztonsági és a gyermekülés használata alapvetően meghatározhatják a balesetek kimenetelét. Éppen ezért hívom fel valamennyi járműben közlekedő és utazó személy figyelmét a biztonsági használatára, annak fontosságára.
5: Újabb parkolók válnak fizetőssé Nyíregyházán, mások mellett erről is döntöttek a képviselők a legutóbbi közgyűlésen. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, hogy két ütemben kerülnek új szakaszok a fizetős parkolási rendszerbe. Október 1-től az Ószőlő utca, Dózsa-György utca, Sarkantyú utca közötti szakaszán, valamint a Szántó-Kovács János utca 2-18-től a Kert utca 2-22 számig is fizetni kell a parkolásért. Végül néhány szó az időjárásról. Kellemes kora őszi időnk van, a napsütést nem zavarják felhők. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet ezekben az órákban eléri a 23 fokot. A légmozgás gyenge marad, eső sehol sem valószínű. A folytatásban kedden is marad a napos meleg idő 23 fok körüli értékekkel. Szerdától fokozatosan egyre felhősebbé válik az ég, de pár fokos lehűlést igazán majd csak a jövő hétvégén kezdünk tapasztalni, addig is marad a száraz idő. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: 3 perccel járunk 3 óra után, a hétfői játékunkat pedig megtalálja már Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Tudja, ez a Pizza Mafia játék, amely egészen 4 óráig pörög, és valaki majd ma is megnyerheti a szuper pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. A dalok között az első helyen pedig James Morrison.

Énekel James Morrison, ez pedig a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en egészen 4 óraig bezárólag, amikor várom a hozzászólásait, üzeneteit Facebook oldalunkon hirdetett játékunk kommentjeként, aztán majd összesítem az üzeneteket, és egy regisztrációt követően majd keverem, kavarom, sorsolok, és megtudjuk, ki a nyertes, aki holnaptól át is veheti majd a gusztót és a bolognese pizzákat a szuper pizza menüben. Hát erről szól ez a mai játék is, arra vagyok kíváncsi, hogy mit veszített el utoljára, mit hagyott el utoljára. Hát nálunk, na majd inkább később. Addig várom az ön üzeneteit, és közben pörögnek a legnagyobb dalok is, a hétvégi királylány a Bonbontól.

0: tudom, hogy akarod.
1: Az Orsis dal Dr. Béressel, Király Viktorral, Armin van Helden klub sikere előtt készülődik a My My My, a Pizza Mafia játéka pedig elérhető Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Ma is itt kell keresni, hozzászólni, kommentelni, akik majd ezt megteszik, regisztrálom őket, és majd sorsolok a 4 órai hírek előtt, akkor megtudjuk, hogy ki nyert és ki viheti haza a nyereményt, ugye a gusztot és a bolognese pizzákat. Mit veszített el utoljára? Kérdésemet így tettem fel, és hát akkor nézzük itt a helyi érdekeltséget. Hetek óta nincs meg a pótkulcs az autóban, mert vagy elhagytuk, vagy elpakoltuk, pontosabban elpakolta a kicsi lány, és így most van egy kis aggódás, hogy hetek óta ez nem került elő, hogy akár elhagytuk. Vajon kellene ezzel kezdeni valamit? Hát ez nálunk a sztori. Az önét pedig várom, és hát nézem is, hogy ki szólt hozzá, kik játszanak velünk. Itt van Gergő üzenete, ő volt a leggyorsabb, aki válaszolt, azt írja az ex-szemet. Kérdés, hogy egyébként ez jó vagy rossz? Szerencsémet a nyeremény pizzához, Tibor üzenete. Hát lehet, hogy lóherit kellene keresni? Lehetőség szerint 4 levelűt. A pizsamát, Tünde így írja. Hát ha otthon használt autójára, akkor valószínűleg meg lesz. Az a kérdés, hogy volt esetleg kiruccanás valahova. A fekete esernyőt, hát igen, azért az előfordul, letesszük, kilépünk, nincs ott már, mert akkor már nincs rá szükségünk. Ezt azért könnyen ott hagyja az ember. A nyugalmamat, de próbálom visszaszerezni. Ez pedig már Gábor üzenet, hát valaki felhúzta, pedig úgy gondolom, hogy ő egy nyugodt úriember. Várom üzeneteit, hozzászólásait, bőven van idő. A 4 órai hírek előtt sorsolok majd, és akkor megtudjuk, hogy ki nyer. Addig pedig itt vannak a dalok. Armin van Heldennel, Ákossal is, Dezrével is, töltünk néhány percet, a Life is. Itt pörög azonnal.

Elhivatottabbak.

Egy igen jó dudolós dal a 2000-es évvel Kelejéből, Dezrével a Life, után pedig a zenevonat az átirat 2020-ból. Előtte meg nézzük a Pizza Mafiás játékunkhoz kapcsolódó kérdést, illetve a hozzászólásokat. Arra voltam kíváncsi, hogy mit hagyott el utoljára, mit veszített el utoljára. Én elmeséltem a sztorit, hogy a kocsikulcs tűnt el kelt lába. Nem feltétlenül gondolom én ezt, hogy elhagytuk, hanem inkább arra gondolok, hogy hát valami fiókba landolt, amit még eddig nem nyitottunk ki, vagy a játékok között lehet. Van itt azért jó pár kis pakolóhely, ha így fogalmazhatok, és találtunk már cipőben is érdekes dolgokat, szóval remélem, hogy előkerül. A sztorit ismerjük már, az enyémet elmeséltem, az önét pedig várom üzenetként Facebook oldalunkon, hirdetett játékunk kommentjeként, hogy tudjam regisztrálni a játékba. Nem emlékszem, ezek szerint elhagytam az emlékező képességemet. Gábor így játszik velünk, még augusztusban szaladtunk a vonathoz, és kiesett a zsebemből a személyi irattartó, de meghallottam, és visszamentem felvenni gyorsan, ez már Jolán üzenet akkor végeredményként, mégiscsak megvan. Fülbevaló Anitáé, igen, ez azért könnyen, főként ebben az átmeneti időszakban, pulcsi fel, pulcsi le, de a fülbevaló már ki is esett. Így jönnek üzenetek, így várom az ön hozzászólását is. Fél időben járunk, bőven van idő, és hozom a dalokat is, méghozzá zenevonat jön, aztán Simple Red Sunrise, Jetlag Te Meg Én, csupa, csupa nagy sláger.

Minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Olyan jó nyári feelingje van a dalnak, ugye a jetlag énekelt, a temegénben egyébként Kossi Jonkát is halljuk, és így lesz teljes egész a páros. Szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, és én valahogy kicsit furcsálom is, hogy több közös dalt nem adtak ki, mert nagyon jól harmonizálnak együtt. Szerintem, de hát ez a magánvéleményem. Christina Aguilera folytatásként irány az R&B és egy jó kis popdal innen. Vegyül Oket mi, melyet hallgatunk, és közben nézzük a Pizza Mafiás játékunkat, mely továbbra is elérhető Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyházait keresse. Itt szóljon hozzá, hogy tudjam regisztrálni, mikor és mit veszített el utoljára. A sztorit a sajátomat elmeséltem, egyébként nem vagyok egy ilyen szétszórós srác, de valahogy azért mégis összejönnek a dolgok, főként ugye mostanság, de hát erről ma beszéltünk. Akkor várom az ön üzeneteit, és jönnek is szép számmal. Szerencsére nem hagytam el még semmit, remélem nem is fogok. Ildikó nagyon szerencsés, és azt gondolom, hogy ez sokszor akkor is összejön, ha az ember mindenre figyel, és mindent próbál szem előtt tartani, ekkor is megtörténhet a baj. Szia, sajnos a szerencsémet, kellemes délutánt kíván. Erzsébet üzent, nem tudom, hogy mi volt az, amiért úgy gondolja. Remélem, hogy mi hamarabb újra rátalál. Szerencsére régen hagytam el bármit is, úgyhogy nem tudom. Péter így játszik velünk. Várom még az ön hozzászólását, üzenetét. Van idő 20 perc. Azért az nem kevés, hogy megfogalmazzon egy sort, egy gondolatot Facebook oldalunkon. Best FM Nyíregyháza. És közben itt vannak a dalok. Vennyilöket, mi ezt ígértem. Christina Milian-től Ember Márkék is énekelnek a folytatásban. A darabokra törted a szívem, ugye a film. Betét dalaként, aztán pedig Brand New Harry's. Itt a Besten.

Pillanfókusz itt a játékunk utolsó 10 percébe, még hozzá itt a mai pizzamafias játékunkat illetően, hiszen lassan-lassan sorsolok majd, és akkor megtudjuk, hogy ki a nyertesünk. A szuper pizza menüben ma is a Gusto és a Bolognese pizzák vannak. Előre is jó étvágyat kívánok hozzá. Mit hagyott el utoljára, mit veszített el utoljára? Kérdésemet így fogalmaztam, meg is így várom az ön hozzászólását, mert mi elhagytuk a kocsinak a pótkulcsát. Hát nehéz lesz pótolni, vagy zsebbenyúlós, ha tényleg elhagyásra került a sor, hát remélem kikerül majd valamelyik szekrényből. Hát egy-két hete már keresgetjük. Várom tehát az ön hozzászólását, üzenetét, még van 10 perce, addig pedig jöjjön nekünk Brand New Harry's!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt itt vannak a friss hírek, Andris tájékoztat minket, úgyhogy helyet cserélünk, én közben iszok egy kávét, feltöltődöm majd a hírek alatt, és hozom a közlekedési infókat. Előtte pedig nézzük, hogy ki a nyertesünk a mai pizzamafiás játékunkban, melyet hát ilyen kis hétfői indítóként hoztam, és arra voltam kíváncsi, hogy mi az, amit utoljára elveszített. Elmeséltem a saját sztorimat, és hozták itt a hallgatók a sajátot. Szerintem mindannyian benne vagyunk már abban a korban, amikor megtanultunk vigyázni a dolgainkra, de azért előfordulnak meglepetések az életben. Fogalmazzunk ezzel kapcsolatban így, és nézzük, hogy kire kacsintott Fortuna. Az üzenet így hangzik. A telefonomat, de szerencsére meg lett épségben. Az üzenet küldője Nóra. Gratulálok, Öné a szuper pizza menő a mai napon, mert majd holnap át is vehet, és még egy gondolat, nagyon sokan írták azt, hogy a telefonjukat hagyták el. Elképesztő, én talán azt féltem meg a kulcsomat a leginkább, mert azokat azért nehéz pótolni. Ha már telefonok, most se pihentessük őket, a következő percektől majd az útinfókra számítok, hallgatóinktól 3333-1039.
0: 9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai. Pótlóbusz jár majd Görögszállás és Tiszalök között. Válogatott meccset játszanak Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola. Általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói jelentkezhetnek szeptember 30-áig. A diákoknak 3 fős csapatokban kell megoldaniuk a feladatokat. Olyan tanulókat várnak, akiket érdekel a mezőgazdaság, az állatok, a növények világa. A versenyen lesznek játékos kvízkérdések a gazdálkodásról, állatokkal és növényekkel kapcsolatos feladatok, és a kreativitásukat is megcsillogtathatják a fiatalok fotók, rövid videók, rajzok formájában. A legjobb eredményt elérő csapatokat díjazzák. Részletek és jelentkezés a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Idén is támogatják a generációk együttműködését segítő karácsonyi programokat Nyíregyházán. Csak nem 10 millió forint jut erre a célra a város szociális és egészségügyi alapjából. Mások mellett rászoruló és hátrányos helyzetűek karácsonyi megajándékozására, ünnepségek, műsorok és ételosztások szervezésére, valamint generációkat összekapcsoló karácsonyi rendezvényekre kértek támogatást a pályázók, itt a nyíregyháza.hu. Újabb vasútvonalon kezd karbantartásba a MÁV, éjjel dolgoznak majd a Görögszállás Tiszalök vonalon. Október 5-e és 8-a között ezért a két település között több esti és hajnali vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A pótlóbuszok Görögszálláson csatlakoznak a Nyíregyháza szerencsvonalon közlekedő személyvonatokhoz. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Tiszalökről 27 perccel korábban indulnak Görögszállás felé, valamint 27 perccel később érkeznek Tiszalökre. A pótlóbuszok megállóinak listája és minden további részlet elérhető a MÁV csoport honlapján. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. A csapat október 15-én csütörtökön Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoport harmadik tagja Örményország. A csoport győztesek és a 4 legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra, írta meg a nyíregyháza.hu. Kellemes kora őszi időnk van, a napsütést nem zavarják felhők. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet ezekben az órákban eléri a 23 fokot. A légmozgás gyenge marad, eső sehol sem valószínű. A folytatásban kedden is marad a napos meleg idő 23 fok körüli értékekkel. Szerdától fokozatosan egyre felhősebbé válik az ég, de pár fokos lehűlést igazán majd csak a jövő hétvégén kezdünk tapasztalni, addig is marad a száraz idő. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Még akkor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Deken István vagyok, számítok ma is észrevételeire. Mantránkat remélem jól ismeri már 33-33-103-9. Itt várom, hogy üzenjen, és együtt szedjük össze a legfontosabb útinfókat. Nagyon szép az idő, 23 fokra száll.

0: Fősd be a biztonsági övet és tarts be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Bejöttünk az autóba, bekapcsoltuk a biztonsági övet, megnéztük, hogy a srácok be vannak-e kötve, ugye? És akkor így indulunk, így közlekedünk Nyíregyházán, országunk minden egyes centiméterén, védve a mi és a mások testi épségét, legalábbis ez lenne, de sajnos nem mindig sikerül. Megvannak a Roadpol adatok, elképesztően rossz a mérleg. Szeptember 16 és 22-e között Európában és így Magyarországon is fokozott közúti ellenőrzést tartottak. Ez idő alatt 5231 közlekedőt állítottak meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrök. Leginkább a biztonsági öveket és a gyermekbiztonsági rendszereket ellenőrizték. Be vannak-e kötve a srácok is hátul? És 978 esetben kellett intézkedést foganatosítani, és elképesztő 38 esetben a gyermekbiztonsági rendszert sem használták a vezetők, a sofőrök, a közlekedők. Ez azért durva ez a szám, ezzel mindenképpen csiszolnunk kell. Erről ennyit, jön egy kis tömegközlekedés, újabb változás a vasúti menetrendben, méghozzá pályakorbantartási munkátok miatt, melyeket ugye éjszaka végeznek a MÁV csoport dolgozói. Görögszállás Tiszalök vonalon október 5 és 8 között a pótlóbuszok durván 27 perccel növelik meg az utazási időt, nyilvánvalóan az érkezés és az indulás szempontjából is ez fontos. Tájékozódhat, a pontos megállót megtalálja a Best FM oldalán. Én pedig számítok kiegészítéseire 30 333 103 9. Ne feledje, fél ötkor csak 10 perc Szakács Tiborral, és most rendhagyóan Polonkai Nóri érkezik vendégként, egy kis család a figyelem fókuszában fél ötkor.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják.

0: minden otthonban. Minden otthonban.
1: Ez a Best FM.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Csak óvatosan, szép az idő. Tudom, hogy megszalad a gázpedál, de nagyon figyelnünk kell a mutatóra. A jól megválasztott sebesség már fél siker, akkor csak a kisebb százalékban történik baleset. Csak óvatosan. Már is mondom, mire kell készülnie. Erős áramú hálózat cseréje Egyház utcában a munkálatokat. Táblák jelölik. Bocskai utca páratlan oldalán továbbra is pörög a közműfedél szintbehelyezési munka. A Korányi Sóstói Kemecsei út felújított részén pedig továbbra is kint van a 30-as tábla. Ezek mellett új kerékpártárolót alakítottak ki ott az állomás téren. Ez is most már használható, nyugodtan mehet bringával, és azért nem árt egy bukó a bringára sem. Üzeneteit, kiegészítéseit várom 30-33-33-103-9, mindjárt összesítünk, addig pedig csak 10 perc.
0: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
3: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
3: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
3: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
4: Ma is legyenek köszöntve a rádió hallgatók, csak 10 perc rovat, egy rendhagyó adás következik, és remélem, hogy a mai nap folyamán nem fogja kiverni senkinél a biztosítékot, hogy nem egy férfivel vagy egy másik férfivel beszélgetek, hanem egy hölgyel fogok. A telefon túloldalán Polonkai Nóra. Nóri, itt vagy? Köszöntelek, szia!
5: Sziasztok, igen, itt vagyok, hallak.
4: Hát de jó. Gyermeknevelés. Nálunk ma ez van főszerepben, és amiatt beszélgetünk veled, mert amúgy mivel foglalkozol?
5: Nekem van egy egyesületem, ami hordozási szaktanácsadással foglalkozik, és ebből kifolyólag ugye a hordozási szaktanácsadáshoz ugye szorosan kötődik a válaszkész kötődő nevelés is.
4: Ezt még egyszer picit lassabban mondd el nekünk, mert lehet, hogy neked ez egyértelmű ez a fogalom, de sok ember számára viszont nem. Milyen kéz?
5: Válaszkész, vesző, kötődő nevelés.
4: Válaszkész, kötődő nevelés. Mit jelent ez?
5: Hát, hogy nagyon sokszor a társadalom már most összemossa, ugye a liberális nevelésre, ami úgymond a megengedő nevelés, de ugye a válaszkész kötődő nevelés az egy olyan nevelési forma, ami ugye a gyermeknek a tényleges problémájára odafigyelő nevelésnek hívjuk, amikor figyelünk arra, hogy a gyermek mit szeretne, megválaszoljuk azt, amit ő szeretne, de ez ugye nem párhuzamosan egyenértékű azzal a fajta nevelési formával, ami most sajnos egyre elterjedtebb, hogy ez a megengedő nevelés, amikor mindent ráhagyunk a gyerekre, és mindent megengedünk neki. A kettő között nagyon nagy különbség van.
4: Miért teszünk ilyet? Miért hagyunk rá mindent?
5: Igazából én azt látom mostanában, hogy ugye elindult az a fajta valamilyen szinten felszabadulása ennek a nevelési formának, hogy az emberek nem, ugye ez a bántalmazás régen, ami nagyon jellemző volt, ugye, hogy a gyerek az nagyon erőteljesen volt fogva, és ugye nagyon kemény szabályok között élt. Ezt ugye most már teljesen elveti a társadalom, egyáltalán nem megengedő a gyermekbántalmazás, semmilyen formában nem megengedő.
4: Bocsát, nálatok se.
5: Egyáltalán semmilyen formában nem megengedő, nem megengedett, viszont attól függetlenül a gyermeknek valamilyen szinten szabályrendszerre és keretekre van szüksége. Ez nem azt jelenti, hogy a szabályokat erővel és agresszivitással kell betartatni, hanem azt jelenti, hogy a gyermeknek meg kell húzni azokat a határokat, amiket nem léphet át. Ha ezeket a határokat nem húzzuk meg, mi azt látjuk a saját egyesületen belül is a tapasztalatok alapján, hogy ezeket a szabályokat nem húzzuk meg, akkor azok a gyermekek, akik nem a megfelelő szabályrendszer szerint élnek, azoknál léphet föl egyfajta agresszivitás is akár, hiszen ugye saját maga bizonytalanságát nem tudja másképp levezetni, mint az, hogy agresszívé válik. Ez a gyermek, akinél egyértelműen viselkedésbeli probléma van, akár egy ilyen nyaralás alkalmával azt látjuk, hogy a gyermeknek dühhamai vannak, vagy bármilyen jellegű dolgok, amik ugye semmilyen egészségügyi okot nem indokolnak, akkor ott ugye fennállhat annak az esélye, hogy igazából a gyerek nem keretrend szerint ér, tehát nem keretek között, tehát nincsenek megszabva azok a határok, amiket be kéne tartani. Vagy esetleg azt látjuk, hogy az édesanyjával, édesapjával rettenetesen tiszteletlen, odacsap, odaüt, hozzádobja a dolgokat. Ott ezért felmerülhet annak a lehetősége, hogy olyan fajta nevelési formával állunk szemben, ahol az édesanyja kvázi fél a gyerektől, mert fél neki nemet mondani, és itt ezáltal jön a gyereknél egyfajta uralkodási ösztön, hogy akkor ő tulajdonképpen a falka vezér. De ez is egy nagyon átfedéses, nagyon sok minden van, ami egyébként összefügg ebben a témában. De én úgy gondolom, hogy ennek a témának és ugye ugye ezzel kapcsolatban azért hívtam fel a figyelmet, hogy ugye nem ez a kétfajta nevelési módszer van, hogy vagy ütöm a gyereket, vagy mindent megengedek neki. Tehát, hogy nem ez a kettő van. Van igenis átmenet, akár a válaszkész kötődő nevelés, ahol ugye a gyermeket partnernek tekintem, igenis elmondom neki a dolgokat, igenis tájékoztatom, és igenis engedélyt kérek akár arra is, hogy egy pelenkázás alkalmával tisztába tegyem. Természetesen nem várom el egy 3 hónapos gyermektől, hogy azt mondja nekem, hogy persze anya, tisztába rakhatlak, de valamilyen szinten tartom az ő határait, és elmondom azt neki, hogy mi fog vele történni. És nem csak kvázi vagy az én akaratom érvényesül, vagy a tied, hanem igenis van egy átmenet, ahol vannak szükségletek, vannak határok, és vannak keretrendszerek, amiben élhet a gyermek.
4: Aha. Hogy zajlik egy konfliktus helyzet, és ennek a megoldása mondjuk egy mindent megengedő családban, meg hogyan zajlik mondjuk történetesen a válaszkész nevelési helyzetben?
5: Hát a mindent megengedőnél nekem az a tapasztalatom, hogy a mindent megengedő családokban úgy zajlik, hogy a gyermek bármilyen igénye felmerül, bármilyen konfliktus van, akkor azt vagy tárgyi eszközökkel próbálják ugye orvosolni, vagy ugye valamilyen formában a gyermeknek az akarata érvényesül, és onnantól fogva nincsen kvázi tisztelet a szülők felé, hogy már pedig anya azt mondta, hogy nem lehet, akkor azt nem lehet. Hanem ott mindig megtalálja valahol a gyermek azt a kibúvót, ami miatt ugye a szülőnek valamilyen szinten bele kell hajtani a fejét az akaratába a gyereknek, és innentől fogva tényleg átveszi az irányítást a gyermek. Egy válaszkész kötődő nevelésnél felismerjük ugye az igényt arról, hogy a gyermek mit szeretne. Ez is egy nagyon-nagyon nehéz, mert ugye szó szerint rá kell hangolódni, és ugye szó szerint látni kell azt, hogy mondjuk egy-egy hiszti mögött, vagy egy-egy toporzékolás, vagy egy-egy komoly konfliktus mögött nem biztos, hogy ez éppen a kiváltó ok, az, hogy mondjuk nem kapta meg a nyalókát, az az oka annak, hogy ő most hisztizik, hanem lehet a háttérben az, hogy akár éhes, akár álmos, akár bármilyen olyan jellegű probléma, amit igenis föl kell tudni valamilyen módon ismerni, és azt kell első körben megoldani, és hogyha megvan az ok, akkor az esetek nagy részében csillapodik a hiszti, ha viszont nem csillapodik a hiszti, akkor meg ott a gyermeknek valamilyen formában a keretet megszabva el kell mondani, hogy van egy pont, ami tovább nem megyünk el. És akkor onnantól fogva természetesen a gyermeket nem hagyjuk magára, mert egy ilyen labilis helyzetben, amikor egy hiszti van, vagy egy bármilyen dükitörése van a gyermeknek, ő ott pont arra vágyik, hogy ugye megértésre van szüksége, ugyanúgy, mint nekünk felnőtteknek, ténylegesen megértésre van szükségünk, de ezt egyébként nagyon nehéz azt a pontot eltalálni, amikor a gyerek erre nyitott, hogy mi oda menjünk, és azt mondjuk neki, hogy figyelj, itt vagyok, tudom, hogy most neked a világvége állapotod van, és tudomásul veszem, viszont én ezt nem tudom tovább nézni, én erre nem vagyok kíváncsi, mert ez a hiszti, vagy ez a kiborulás engem is kiborít, úgyhogy itt vagyok, itt ülök melletted, ha befejezted, gyere, és akkor megbeszéljük.
4: Aha.
5: És általában ez működni szokott.
4: Értem. Mert ugye pont az lett volna a kérdés, meg most hallgatókat látok kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy oké, rendben, de hát egy dühöngő, hisztiző, kiabáló, síró, rívó gyerekkel, akivel nem lehet kommunikálni, az a most pont hogy lehet, de hát akkor elmondtad ennek a technikáját.
5: Nekem a gyermekemnél nagyon sokszor olvastam azt, hogy ilyenkor meg kell ölelni a gyereket, oda kell menni hozzá, és meg kell ölelni a gyereket. Na az én gyermekemnél, amikor ennél a tomboló fázisban van, és nekem mind a két típus jutott a gyermekeimnél, az egyik gyermekem egy ilyen nagyon könnyen kezelhető, és tényleg szépen végigvihető, akár bármelyik elterelési technikával, szépen átívelhető, kompromisszumkész, rettenetesen kompromisszumkész a nagy. Azt tudom neki mondani, hogy figyelj csak, most nem, de holnap igen. Mit szólsz ehhez? És az esetek 80%-ában azt mondja, hogy oké, anya, próbáljuk meg, vagy rendben van, anya, én ezt elfogadom kompromisszumnak. Na, a kicsi nem ilyen.
4: A kicsi azt mondja, falig. 3000.
5: A kicsi falig megy. Ő az utolsó utáni pillanatig köti az ebetakaróhoz, ha kell, toporzékol, ha kell, belerúg a falba. Tehát ő teljes mértékben a saját önnön ösztöneit helyezi előtérben, a saját szükséglete mindennél erősebb, és semmilyen kompromisszumkészség nincsen benne. Mégis azt mondom, hogy a kicsivel is lehet olyan formába bírni, hogy azt mondom neki, hogy nem, most nem megyünk hintázni ki 11:30-kor délben, mert te is hőgutát kapsz, meg én is hőgutát kapom, meg 40 fok van kint, és nem vagyok hajlandó, és a földön fetrengős hiszti jön, már pedig ő hintázni akar, már pedig ő most akar kimenni, és olyankor szoktam neki azt mondani, hogy figyelj, én ide leülök melléd, itt te poroghatsz, mint a büdös bogár a hátán, ha végeztél, gyere ide, és megmondom, hogy mit ajánlok azért, hogyha, mert most nem megyünk ki. Tehát most biztos, hogy nem megyünk ki.
4: Értem.
5: És akkor általában ez beszokott jönni, általában 10-15 percig fetreng, görjünk, és utána oda jön, belemászik az önembe, és azt mondja, hogy anya, befejeztem, hallgatlak. Hát, de ez nagyon nehéz, tehát hogy ez annyira könnyűnek tűnik elmondva, de ez egy piszok nehéz megtalálni azt a fajta belső türelmet, ha lehet ezt mondani, és nekem se jön mindig össze. Nekem édesanyaként is van olyan, hogy egyszerűen nem tudok a válaszkész kötődő nevelésnek az elvei szerint haladni, hanem egyszerűen vagy kitörök, mint a vulkán, és már pedig most nem tudok ezzel mit kezdeni, vagy tényleg ott vagyok, hogy benne hagyom a konfliktusba a gyereket, mert valahol előjön az én szükségletem, hogy amikor az én idegrendszerem se bírja azt a fajta folyamatos megterhelés, trenírozást, amit egy ilyen szinten kiskorban is önállósodni vágyó, de még nem tudok önálló lenni gyermeknek az érzelmi hullámvasútjára, nem mindig tudok én is fölülni, és higgadtan kezelni a helyzetet.
4: Jó volt hallgatni téged, letelt az időnk, de azért még azt meg kell kérdezni, hogy hogyan lehet egy anyának tök nyugodtnak maradni akkor, amikor amúgy meg belülről szétpattan, szétfeszül, de amúgy nem teheti ezt, hiszen hogyha a gyerek ezt látja, akkor elérte a célját.
5: Hát ezt még én is tanulom, megmondom neked őszintén. Így két gyermeknél is én is azt mondom, hogy tanulom. Én igazából azt próbálom meg mindig ilyenkor mantrázni magamba, hogy neki most valami problémája van, és csak én segíthetek rajta. Mert én vagyok az anyja. Csak én tudom őt megérteni.
4: Mindenki
5: nem kérhetem meg az
4: óvónőt.
5: Így van. Hát nem kérhetem meg az óvónőt, meg az én édesanyámat, vagy bárki mást. Hiszen én vagyok az. Én vagyok az édesanyja. Nekem kell tudnom megérteni, hogy mi zajlik a kis csöp fejében. Ami így egyébként piszok nehéz.
4: Mire mit mondanak az apák ilyenkor, hogy a gyereknek az anyja mellett a helye?
5: Vagy az, hogy amikor hisztizik, akkor azt szoktam kapni, hogy a
4: te gyereket. Így van, pontosan. Nóri, jó volt veled beszélgetni, élveztem. Nagyon szépen köszönjük. Már ennyi, tartsanak már velünk legközelebb is, mert érdekes témák vannak ebből a műsorban. Polonkai Nórával beszélgettem. Csodaszép napot kívánok neked, Nóri, és köszönjük még egyszer. Szia!
5: Én is nagyon szépen köszönöm. Csodaszép napot kívánok én is a hallgatóknak.
1: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Énekelt a Margaret Island, mi meg összesítünk, nézzük, hogy hogy állunk a hallgatói üzenetekkel. Aj, most olvasom, pont jött egy üzenet, egy koccanásról, ez a Korányi és a Ferenc körút találkozásánál, méghozzá Bújtósi tó felé vezető sávban történt ez. Egyelőre nincs fennakadás, figyeljünk és óvatosan erre. Egy gyors gondolat tőlem, a hétvégén utaztunk, autóztunk, a 36-oson érkeztünk Nyíregyháza felé, ugye ott van a lezárás, mely ugye a 36-os körforgalomról elméletileg el kellene kanyarodni a 338-asra, és ott a 38-ason

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
2: Andristól friss hírek a folytatásban, és majd 5 órakor újra számítok figyelmére, most pedig nézzük, hogy mennyire tankolhatunk, hiszen mindenki azért már lassan-lassan hazaér. Ilyenkor szoktunk rápillantani a szintjelzőre, holnap még lesz elég benne az autóba. Jó hír, nem kell többet fizetni majd érte holnap sem, sem a benzinért, sem a gázolajért továbbra, és a 95-ös 636 a gázolaj 709 forintért tankolható literenként. Elmondható, hogy a Brent olaj kissé csökkenő tendenciában $108 per hordóért vásárolható, és a forint az most nem muzsikál túl jól, 322-re gyengült, az USA dollárral szemben holtankoljak.hu, itt vannak még kiegészítések. Friss hírek a folytatásban itt a Best FM-en, aztán pedig iskolai betekintés. Nyílt nap az aranyban.
1: 9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha már bűnbelsel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Családbarát elismerést kapott több kórházi osztály. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat, támogatják az egyesületek karácsonyi programjait. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Családbarát kórházi osztály címet kapott több megyei kórházi osztály. Országszerte 18 szervezeti egység nyerte el idén az elismerést. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály. De az elismerést a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járóbetegszakellátása is kiérdemelte. A Családbarát Kórház díjat idén a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ kapta, olvasható az alapítvány honlapján. 5 magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical magánklinika is. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Október első hétvégéjén országszerte várják programok a madárbarátokat, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben is. Madár megfigyelésen vehetnek részt az érdeklődők október 3-án a Tiszavasvári Fehérsziknél, vagy a Cégény Dányádi Park természetvédelmi területen. Utóbbi helyszínen játékos feladatokkal is készülnek a szervezők. A Tiszalőki Arborétumban 2 napos lesz a program, október 3-án és 4-én is várják az érdeklődőket madár megfigyeléssel, madárgyűrűzéssel. Október 4-én pedig a nyíregyházi Szelkótónál tartanak túrával egybekötött madár megfigyelést. Az esemény sorozat lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt verseny is az európai államok között. A helyszínek, a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik az országokat, írja honlapján a Madártani Egyesület. Itt érhető el minden információ is a programokkal kapcsolatban. Idén is támogatják a generációk együttműködését segítő karácsonyi programokat Nyíregyházán. Csaknem 10 millió forint jut erre a célra a város szociális és egészségügyi alapjából. Mások mellett rászoruló és hátrányos helyzetűek karácsonyi megajándékozására, ünnepségek, műsorok és ételosztások szervezésére, valamint generációkat összekapcsoló karácsonyi rendezvényekre kértek támogatást a pályázók, írta a nyíregyháza.hu. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Kellemes kora őszi időnk van, a napsütést nem zavarják felhők. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet ezekben az órákban eléri a 23 fokot. A légmozgás gyenge marad, eső sehol sem valószínű. A folytatásban kedden is marad a napos meleg idő 23 fok körüli értékekkel. Szerdától fokozatosan egyre felhősebbé válik az ég, de pár fokos lehűlést igazán majd csak a jövő hétvégén kezdünk tapasztalni, addig is marad a száraz idő. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez Ez a 103.9.
2: Az 5 órai blokkunk is elstartolt, feltöltve a legnagyobbakkal, a 90-esekkel és a 2000-esekkel, közben pedig miközben jönnek a legnagyobb dalok, tájékozódunk. Az iskolai betekintők mindig jól jönnek, az arany is kinyitja kapuit, mindjárt megbeszéljük, addig pedig itt van nekünk Mystic dala, Scandalous.

Az Oasis dala után majd Horváth Tamás és Kova a Fehér Hollóval, előtte pedig nézzük az arany tájékoztatóját, mely hát elérhető akár a nyíregyháza.hu-n is. Nyitva van az aranykapu, ezzel a jeligével nyitja kapuit az iskola október 1-én 8 órakor, ugye az Arany János Gimnázium és Általános Iskoláról beszélünk. A programok egy kis szülői tájékoztatóval kezdenek, aztán nyílt órákon vehetünk részt, majd a sportágválasztó is vár minket, úszás, foci, kézilabda, atlétika. Ide jönnek az infok, itt tájékozódhat. Az Aranyban tehát, ahogy mondtam, október 1-én 8 órától minden tájékoztató kint a nyíregyháza.hu-n. Folytatjuk, itt van Horváth Tamás, Destiny's Child és Geszti Péter Péterfi Borival, csak te meg én, ez a második dal.

Segivel egy kis 2000-es évek eleje a Bombasztik, de jó volt. Azt a Tóth Gabi kicsit kikelve Elég volt című dalát hallgatjuk. Előtte pedig Fókusz a Hős Kutyákon szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év Hős Kutyája elismerésére a hőskutya.hu oldalon. Ide olyan kutyákat lehet nevezni, akiknek hát nem egyszerű a története, és amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra javarészt a vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő kutyákat, személyi segítő, terápiás kutyákat és hasonlókat várnak. Fontos, hogy a közönségnek is érdekes legyen, ugyanis egy kis szavazás lesz majd, mely eldönti, hogy még kutyus érdemes a címre. Tájékozódjon a Best oldalán, és már is megyünk tovább. Tóth Gabival, Britneyvel, meg Madonnával, aztán pedig Bye Alexszel is. Emlékszem, mindjárt.

0: zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Kylie-val és Robbie Williams-szel a Kids, itt a legnagyobbak között, aztán pedig majd a pályaudvar érkezik Well Hello-val. Mi megnézzük a legfrissebb előrejelzéseket már a kedre. Hát úgy néz ki, hogy egy kicsit visszakaptunk a nyárból, hiszen a nappali csúcsok jól alakulnak, annak ellenére, hogy hűvös reggeleket tapasztalhatunk, holnap reggel is 8-9 fok körül indulhat a kedd, és 25-26 fok alakulhat a legmelegebb órákban. A szél az keleties lesz, továbbra is a hidegebb áramlatok érkeznek, rétegesen kell öltözni, mert a déli órákban majd legyen mit levenni. A zavartalan napsütés mellett én azt gondolom érdemes szabadtéri programokat keresgetni, mert azért lassan-lassan végérvényesen erre az évre lezárulnak az ilyen délutánok. Ide kis kalendárium, holnap már 29-e, pikpaker, röppen már a szeptember, amikor is Mihály ünnepel Gáborral, Gabriellával. Mindenkinek jó ünnep és boldog névnapot kívánok. Érkezik a Well Hello, na meg Maxi Priest, Close to You.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt Andristól, mi meg lezárjuk ezt a 4 órát, érkezik a Night Shift a folytatásban. Én pedig megyek pihenni, tegye ezt ön is. Lazuljon, töltődjön, hiszen holnap egy újabb melós nap, és holnap délután is számítok figyelmére. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Mesterleveleket adtak át a kamarában. Razziázott a rendőrség, megvannak az adatok. Újabb parkolók válnak fizetőssé Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ünnepélyes keretek között adták át az okleveleket a sikeres mestervizsgát tett szakembereknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Asztalos, autószerelő, ács, burkoló, fodrász, kézápoló és körömkozmetikus, valamint speciális lábápoló szakemberek összesen 63-an vehették át az elismerést, amelyek a magas szintű szakmai tudást és felkészültséget tanúsítják, írja honlapján az iparkamara. A mesterlevél átadón elhangzott, a mestercím a magas szintű szakmai tudás, a szakma iránti elkötelezettség és a vállalkozói felkészültség elismerése is. A biztonság hete kapcsán tartottak fokozott ellenőrzést. A biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak használatát ellenőrizték a rendőrök a Roadpol akció keretében. A Szabolcs-Szatmár-Beregi adatokról Szűcs István rendőralezredes, a megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője beszélt rádiónknak.
5: Vármegyénkben összesen 5231 járművezetőt ellenőriztek. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 978 emberre szemben intézkedtek. 38 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül pedig 5-en közlekedtek bukósisak nélkül. Az ellenőrzés kapcsán pozitívum, hogy annak időszakában 18%-kal kevesebb közlekedési baleset történt, mint az azt megelőző 7 napon. Passzív biztonsági eszközök, a biztonsági és a gyermekülés használata alapvetően meghatározhatják a balesetek kimenetelét. Éppen ezért hívom fel valamennyi járműben közlekedő és utazó személy figyelmét a biztonsági használatára, annak fontosságára.
4: Újabb parkolók válnak fizetőssé Nyíregyházán, mások mellett erről is döntöttek a képviselők a legutóbbi közgyűlésen. A nyiregyháza.hu beszámolójából kiderül, hogy két ütemben kerülnek új szakaszok a fizetős parkolási rendszerbe. Október 1-től az Ószőlő utca, Dózsa György utca, Sarkantyú utca közötti szakaszán, valamint a Szántó-Kovács János utca 2-18-től a Kert utca 2-22 számig is fizetni kell a parkolásért. Végül néhány szó az időjárásról. Kellemes kora őszi időnk van, a napsütést nem zavarják felhők. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet ezekben az órákban eléri a 23 fokot. A légmozgás gyenge marad, eső sehol sem valószínű. A folytatásban kedden is marad a napos meleg idő 23 fok körüli értékekkel. Szerdától fokozatosan egyre felhősebbé válik az ég, de pár fokos lehűlést igazán majd csak a jövő hétvégén kezdünk tapasztalni, addig is marad a száraz idő. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

It's you I want.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai. Pótlóbusz jár majd Görögszállás és Tiszalök között. Válogatott meccset játszanak Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola. Általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói jelentkezhetnek szeptember 30-áig. A diákoknak három fős csapatokban kell megoldaniuk a feladatokat. Olyan tanulókat várnak, akiket érdekel a mezőgazdaság, az állatok, a növények világa. A versenyen lesznek játékos kvízkérdések a gazdálkodásról, állatokkal és növényekkel kapcsolatos feladatok, és a kreativitásukat is megcsillogtathatják a fiatalok fotók, rövid videók, rajzok formájában. A legjobb eredményt elérő csapatokat díjazzák. Részletek és jelentkezés a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Idén is támogatják a generációk együttműködését segítő karácsonyi programokat Nyíregyházán. Csak nem 10 millió forint jut erre a célra a város szociális és egészségügyi alapjából. Mások mellett rászoruló és hátrányos helyzetűek karácsonyi megajándékozására, ünnepségek, műsorok és ételosztások szervezésére, valamint generációkat összekapcsoló karácsonyi rendezvényekre kértek támogatást a pályázók itt a nyíregyháza.hu. Újabb vasútvonalon kezd karbantartásba a MÁV, éjjel dolgoznak majd a Görögszállás Tiszalök vonalon. Október 5-e és 8-a között ezért a két település között több esti és hajnali vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A pótlóbuszok Görögszálláson csatlakoznak a Nyíregyháza Szerencsvonalon közlekedő személyvonatokhoz. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Tiszalökről 27 perccel korábban indulnak Görögszállás felé, valamint 27 perccel később érkeznek Tiszalökre. A pótlóbuszok megállóinak listája és minden további részlet elérhető a MÁV csoport honlapján. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. A csapat október 15-én csütörtökön Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoport harmadik tagja Örményország. A csoport győztesek és a négy legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra, írta meg a nyíregyháza.hu. A következő órákban is derültékbolt lesz felettünk, a holdfényes csendes éjszakában Nyíregyházán 6 fokig hűl le a levegő. Holnap ismét zavartalanul napos idő várható 23 fokos csúcsértékkel. A hét többi napján sem várható különösebb változás, majd csak a jövő héten kezd egyre jobban megnövekedni a felhőzet, de csapadék még ekkor sem várható, csupán néhány fokos lehűlés kezdődik. Híreinket hallották itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

ébreszte fel. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Lauer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Családbarát elismerést kapott több kórházi osztály. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat, támogatják az egyesületek karácsonyi programjait. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Családbarát kórházi osztály címet kapott több megyei kórházi osztály. Országszerte 18 szervezeti egység nyerte el idén az elismerést. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály. De az elismerést a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járóbetegszakellátása is kiérdemelte. A Családbarát Kórház díjat idén a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ kapta, olvasható az alapítvány honlapján. 5 magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical magánklinika is. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Október első hétvégéjén országszerte várják programok a madárbarátokat, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben is. Madár megfigyelésen vehetnek részt az érdeklődők október 3-án a Tiszavasvári Fehérsziknél, vagy a Cégény Dányádi Park természetvédelmi területen. Utóbbi helyszínen játékos feladatokkal is készülnek a szervezők. A Tiszalőki Arborétumban 2 napos lesz a program, október 3-án és 4-én is várják az érdeklődőket madár megfigyeléssel, madárgyűrűzéssel. Október 4-én pedig a nyíregyházi Szelkótónál tartanak túrával egybekötött madár megfigyelést. Az esemény sorozat lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt verseny is az európai államok között. A helyszínek, a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik az országokat, írja honlapján a Madártani Egyesület. Itt érhető el minden információ is a programokkal kapcsolatban. Idén is támogatják a generációk együttműködését segítő karácsonyi programokat Nyíregyházán. Csaknem 10 millió forint jut erre a célra a város szociális és egészségügyi alapjából. Mások mellett rászoruló és hátrányos helyzetűek karácsonyi megajándékozására, ünnepségek, műsorok és ételosztások szervezésére, valamint generációkat összekapcsoló karácsonyi rendezvényekre kértek támogatást a pályázók, írta a nyíregyháza.hu. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. A következő órákban is derült égbolt lesz felettünk, a holdfényes csendes éjszakában Nyíregyházán 6 fokig hűl le a levegő. Holnap ismét zavartalanul napos idő várható 23 fokos csúcsértékkel. A hét többi napján sem várható különösebb változás, majd csak a jövő héten kezd egyre jobban megnövekedni a felhőzet, de csapadék még ekkor sem várható, csupán néhány fokos lehűlés kezdődik. Híreinket hallották itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: hazai.
1: H, mint hazai.
0: A Best FM-en.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

percben. Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe, újra.

0: with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Mesterleveleket adtak át a kamarában. Razziázott a rendőrség, megvannak az adatok. Újabb parkolók válnak fizetőssé Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ünnepélyes keretek között adták át az okleveleket a sikeres mestervizsgát tett szakembereknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Asztalos, autószerelő, ács, burkoló, fodrász, kézápoló és körömkozmetikus, valamint speciális lábápoló szakemberek összesen 63-an vehették át az elismerést, amelyek a magas szintű szakmai tudást és felkészültséget tanúsítják, írja honlapján az iparkamara. A mesterlevél átadón elhangzott, a mestercím a magas szintű szakmai tudás, a szakma iránti elkötelezettség és a vállalkozói felkészültség elismerése is. A biztonság hete kapcsán tartottak fokozott ellenőrzést. A biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak használatát ellenőrizték a rendőrök a Roadpol akció keretében. A Szabolcs-Szatmár-Beregi adatokról Szűcs István rendőralezredes, a megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály vezetője beszélt rádiónknak.
2: Vármegyénkben összesen 5231 járművezetőt ellenőriztek. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 978 emberre szemben intézkedtek. 38 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül pedig 5-en közlekedtek bukósisak nélkül. Az ellenőrzés kapcsán pozitívum, hogy annak időszakában 18%-a kevesebb közlekedési baleset történt, mint az azt megelőző 7 napon. Passzív biztonsági eszközök, a biztonsági és a gyermekülés használata alapvetően meghatározhatják a balesetek kimenetelét. Éppen ezért hívom fel valamennyi járműben közlekedő és utazó személy figyelmét a biztonsági használatára, annak fontosságára.
1: Újabb parkolók válnak fizetőssé Nyíregyházán, mások mellett erről is döntöttek a képviselők a legutóbbi közgyűlésen. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, hogy két ütemben kerülnek új szakaszok a fizetős parkolási rendszerbe. Október 1-től az Ószőlő utca, Dózsa-György utca, Sarkantyú utca közötti szakaszán, valamint a Szántó-Kovács János utca 2-18-től a Kert utca 2-22 számig is fizetni kell a parkolásért. Végül néhány szó az időjárásról. A következő órákban is derültékbolt lesz felettünk, a holdfényes csendes éjszakában Nyíregyházán 6 fokig hűl le a levegő. Holnap ismét zavartalanul napos idő várható 23 fokos csúcsértékkel. A hét többi napján sem várható különösebb változás, majd csak a jövő héten kezd egyre jobban megnövekedni a felhőzet, de csapadék még ekkor sem várható, csupán néhány fokos lehűlés kezdődik. Híreinket hallották itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai. Pótlóbusz jár majd Görögszállás és Tiszalök között. Válogatott meccset játszanak Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Online mezőgazdasági versenyt hirdetett a Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola. Általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói jelentkezhetnek szeptember 30-áig. A diákoknak három fős csapatokban kell megoldaniuk a feladatokat. Olyan tanulókat várnak, akiket érdekel a mezőgazdaság, az állatok, a növények világa. A versenyen lesznek játékos kvízkérdések a gazdálkodásról, állatokkal és növényekkel kapcsolatos feladatok, és a kreativitásukat is megcsillogtathatják a fiatalok fotók, rövid videók, rajzok formájában. A legjobb eredményt elérő csapatokat díjazzák. Részletek és jelentkezés a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Idén is támogatják a generációk együttműködését segítő karácsonyi programokat Nyíregyházán. Csak nem 10 millió forint jut erre a célra a város szociális és egészségügyi alapjából. Mások mellett rászoruló és hátrányos helyzetűek karácsonyi megajándékozására, ünnepségek, műsorok és ételosztások szervezésére, valamint generációkat összekapcsoló karácsonyi rendezvényekre kértek támogatást a pályázók, itt a nyíregyháza.hu. Újabb vasútvonalon kezd karbantartásba a MÁV, éjjel dolgoznak majd a Görögszállás Tiszalök vonalon. Október 5-e és 8-a között ezért a két település között több esti és hajnali vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A pótlóbuszok Görögszálláson csatlakoznak a Nyíregyháza Szerencsvonalon közlekedő személyvonatokhoz. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Tiszalökről 27 perccel korábban indulnak Görögszállás felé, valamint 27 perccel később érkeznek Tiszalökre. A pótlóbuszok megállóinak listája és minden további részlet elérhető a MÁV csoport honlapján. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. A csapat október 15-én csütörtökön Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoport harmadik tagja Örményország. A csoport győztesek és a négy legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra, írta meg a nyíregyháza.hu. A következő órákban is derült égbolt lesz felettünk, a holdfényes, csendes éjszakában Nyíregyházán 6 fokig hűl le a levegő. Holnap ismét zavartalanul napos idő várható 23 fokos csúcsértékkel. A hét többi napján sem várható különösebb változás, majd csak a jövő héten kezd egyre jobban megnövekedni a felhőzet, de csapadék még ekkor sem várható, csupán néhány fokos lehűlés kezdődik. Híreinket hallották itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, ott van veled.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: tapasztaltabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: példa, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: 103.9 Best FM. Best FM. A legjobb zenék változatosan. Változatosan. Best FM.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.